Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

Nagyváradi Rádió. Nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad.

0: lehet.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
2: Csak egy van.
1: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
3: Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money.
1: És legkedvesebb magyar kedvenceink.
4: Ebből fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
5: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
1: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: nagyváradi hűségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt a Plusz FM-en!

Esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

gold. Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: Jó reggelt, Nagyvárad! Hát kezdetét vette egy újabb hét és nap, és így persze itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, ahol Hosszú Sanyi lesz itt veletek egészen 10 óráig, tekintve, hogy az én szabadságom véget ért, viszont Szegedi Mária kolléganőnk pedig épp most kezdte a jól megérdemelt pihenését, úgyhogy a délelőtti plusz egy részében is engem fogtok most hallgatni, de így ebben a nyáriasított felállásban is sok-sok érdekességgel várlak persze benneteket itt a 89,6-on, és a legjobb zenéket is fogom adni hozzájuk természetesen, úgyhogy érdemes lesz velem tartani az elkövetkező 4 órában.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

6 óra 14 perckor kívánok kellemes ébredést minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk AM+FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Tehát képzeljétek, állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, melynek értelmében a házi kedvencek utazhatnak ezentúl a váradi tömegközlekedési járműveken is, a közintézményekbe is bevihetjük őket. Érdekelne is, hogy ti mit szóltok hozzá. Természetesen erre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is adok rá nektek lehetőséget, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig szállítom nektek az olyan kiváló plusz FM-es lágereket, mint a most érkező 2009-es Bon Jovi.

meg azt is, hogy jó reggelt, Nagyvárad, 6 óra 29 perckor, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, akinek jó híre van a strandolni imádók számára, ugyanis a mai nap az ismét strandidő lesz, sőt, végül is a kánikula is vissza fog térni, mert a 34 fokos csúcshőmérséklet tulajdonképpen már kánikulának számít. Viszont talán még a mai napon hőségriadóval nem kell kalkulálni, nem úgy a következő napokban, de nem akarok ennyire előre szaladni, szerintem pont elég az, hogyha a mai nappal tisztában vagyunk a hőmérsékletek tekintetében. Jelenleg egyébként olyan 18-20 fok körül mérhetünk, ami kiválóan alkalmas arra, hogy egy jó nagyot szellőztessünk így a kora reggeli, vagy most még ugye a hajnali órákban. Én is megtettem, megnyitottam az ablakot, mikor elindultam otthonról, úgyhogy majd valószínűleg kellemes, hűvös lesz a lakás levegője, mire hazaérkezem, úgyhogy csak erre biztatlak benneteket, mert a nap folyamán azért bőven fog majd még emelkedni a hőmérséklet, szóval élvezzük ki ezeket a hűvösebb órákat. Az időjárás tekintetében még ami fontos lehet talán, hogy a fronthatás az most nem fogja terhelni ma a szervezetünket. Engem viszont nyugodtan lehet terhelni infókkal a 0359172222-es telefonszámon, illetve a 0733417222-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtok értesíteni, ha valami fennakadást észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben egyébként még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt természetesen szívesen fogadom. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerű vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat. Érkezik is Cameron Whitcomb 2024-es dala, szóljon tőle a Medusa.

0: Nagyvárad, 6 óra 43 perckor, ez itt a reggeli plusz hosszúsaival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek. Ma egyébként arról beszélgetek veletek, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy a házi kedvencek utazhatnak ezen túl a váradi tömegközlekedési járműveken is, a közintézményekbe is bevihetjük őket. Bizony a városvezetés nemrég elfogadta azt a rendeletet, amely Nagyvárad házi állatbarát városként való népszerűsítéséről, valamint a házi állatok közterületekre és a nyilvánosság számára hozzáférhető magánterületekre való belépésének szabályozásáról szól. Az új szabályozási keret egységes szabályokat állapít meg az állatok városi térben való tartózkodására, a tulajdonosok felelősségére, valamint a házi állatok számára kialakított infrastruktúra fejlesztését támogató intézkedésekre vonatkozóan. A rendelet mind a nyitott, mind a zárt közterületekre, valamint a nyilvánosság számára hozzáférhető magánterületekre is vonatkozik, és a felelősségteljes hozzáférés, nem pedig a korlátlan hozzáférés elvén alapul. Célja pedig az állattartók jogai, a közterületek védelme, az állatok jóléte és a polgárok biztonságok közötti egyensúly biztosítása. Vladim Birta, a polgármester kiemelte, hogy a rendelet megfelel egy modern közösség igényeinek, és egyértelmű szabályokat állapít meg a városi együttélésre vonatkozóan. Ezen rendelet célja nem az, hogy kiváltságokat teremtsen, és nem is az, hogy felesleges korlátozásokat vezessen be. A cél az, hogy egyértelmű szabályokat állapítsunk meg a modern városban, amilyen a mi városunk is, való együttélése is. Úgy gondolom, hogy ez a rendelet természetes lépés egy olyan önkormányzat számára, amely modern, felelősségteljes és közösség igényeire nyitott kíván lenni, anélkül, hogy szem előtt téveszteni a rendet, a biztonságot is, ami legfontosabb, a közterület iránti tiszteletet. Szóval ezek voltak a polgármester szavai, és én pedig kíváncsi lennék a ti szavaitokra, hogy nektek mi a véleményetek a témában. Ti mit szóltok ahhoz, hogy a házi kedvencek utazhatnak a váradi tömegközlekedési járműveken ezentúl, és a közintézményekbe is bevihetjük őket. Én továbbra is szállítom neked cserébe a legnagyobb slágereket.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a

0: A Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában jó reggelt kívánok! Én Hosszú Sanyi vagyok, de mivel 7 óra van pontban, így Ábrahám Miki is megérkezett a legfrissebb hírekkel, amelyben többek között hallhatunk majd tőle részleteket arról, hogy mi a helyzet az új elektronikus útdíjfizetési platformmal. A hírek után pedig majd Morgan Wallen érkezik, és tőle...
1: Interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Már az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindul. Az új, magasabb díjszabás csak október 1-től alkalmazzák Romániában. Augusztus végéig biztosított az ingyenes SMI kiállítása. Visszatérő konfliktusaiktól segít a pároknak megszabadulni egy Kolozsváron kidolgozott ENMI alkalmazás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Már az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindul, az új, magasabb díjszabás csak október 1-től alkalmazzák Romániában. A személyautók és a tehergépjárművek tulajdonosai pedig eltérő módon fizetnek majd. A könnyebb járműveknél megmarad az időalapú útdíj. A 3,5 tonna feletti áruszállító járműveknél viszont a Torró keretében már a megtett út alapján számolják ki a fizetendő összeget. A román elektronikus útdíjszedési rendszer következő fejlesztési szakasza már 2027-re esik. Bevezetésének menetrendje az hónapokban többször is változott. Az eredeti tervek szerint az új szabályoknak már idén életbe kellett volna lépniük. Ezt a határidőt előbb július 1-jére, majd újabb halasztással október 1-jére módosították. A helyreállítási forrásokból elkülönített összeg kimerüléséig ingyenes marad az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása. Az erről szóló határozatot a napokban fogadta el a kormány. Az indoklás szerint az intézkedés célja az, hogy az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása az országos helyreállítási terv végrehajtásának teljes időtartama alatt a 173-as mérföldkő teljesítése után is ingyenes maradjon az elkülönített összeg keretéig, de legkésőbb augusztus 29-ig. A kabinet közleménye szerint költségvetési forrásokat nem különítenek el erre a célra. A mesterséges intelligencia néhány év alatt a munkafelületekről és keresőmezőkből átcsúszott a személyes élet sokkal érzékenyebb részeibe is. Az emberek ma már EMI rendszerektől kérnek segítséget egy döntés átgondolásához, egy konfliktus megértéséhez, vagy ahhoz, hogyan lehetne nyugodtabban megfogalmazni valamit, amit élőben nehéz kimondani. Innen nézve már kevésbé meglepő, hogy egy kolozsvári egyetemistákból álló csapat éppen a párkapcsolati kommunikációra kezdett EMI alapú alkalmazást fejleszteni. A NABU elnevezésű alkalmazás napi kérdésekkel és személyre szabott ajánlásokkal működik. A párok közös kérdéseket kapnak, az egyéni felhasználók pedig kommunikációs és önismereti gyakorlatként használhatják. Mivel a NABU nem orvosi eszközként működik, az általa érzékelt állapotokból nem készít diagnózist.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma is, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak, persze jelenleg 18 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 34 fok felett is mérhetünk majd enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgálta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Többen is jeleztétek, hogy Hegyköz, Kovács és Szalád között azon a szakaszon, ahol jelen pillanatban jelzőlámpával irányítottan csak egy sáv használható, elromlottak a jelzőlámpák, ezért nagyon nehézkes az előrehaladás, valószínűleg lesz majd rendőri irányítás, de addig, amíg a helyzet nem normalizálódik, számítsatok hosszabb menetidőre, inkább induljatok el hamarabb, ha mondjuk Szaládról akartok Váradra eljutni, vagy éppen Hegyköz, Kovácsiból Szaládra. Úgyhogy sok türelmet és kitartást mindenkinek.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt mindenkinek, vakációs Reggeli Pluszt, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjét halljátok a mikrofonnál ebben az órában is Hosszú Sanyival, meg persze utána is, de ne szaladjunk ennyire előre. A lényeg, hogy így szólóban is kíváncsiskodok nálatok, érdekelne, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy a házi kedvencek utazhatnak ezentúl a váradi tömegközlekedési járműveken és a közintézményekbe is bevihetjük őket. Léci, áruljátok el nekem? Én pedig adogatom cserébe nektek a kedvenc zenéjéteket, olyanokat, mint a most következő Morgan Wallen sláger. Szóljon tőle a Love Somebody!
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó!

0: reggelt, Nagyvárad! 7 óra 15 perckor, ez itt a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsora, a vakációs reggeli plusz egy pár hétig csak Sanyival. A nagyváradi polgármesteri hivatal pedig pár napig faápolás és fakivágási munkálatokat végeztet a városban. Több helyszínen is zajlanak ezek, az alábbi program szerint. Augusztus 10-én hétfőn, azaz a mai napon a Johann Gutenberg és az átkoró Toscanini utcák kereszteződésében, aztán az Evre Illo Deportáns utca 29 szám alatt, valamint az Alexandru Román utca 2G szám és az Uzinelor utca 4 szám alatt. Aztán augusztus 11-e és 14-e között, tehát holnaptól egészen péntekig, az Alumínei utcán, az M1, M2 és az M4, M5 tömbházak környékén, ezeken az említett területeken szükség szerint metszést, fakivágást és tuskó eltávolítást végeznek. A munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében a gépkocsi vezetőket arra kérik, hogy ne parkoljanak a beavatkozás által érintett fák közvetlen közelében, valamint tartsák be az ideiglenes közlekedési jelzéseket és a helyszínen dolgozók utasításait. A program az időjárási körülményektől, a helyszínen tapasztaltaktól, illetve előre nem látott beavatkozásoktól függően módosulhat, és hogyha ez megtörténik, akkor természetesen mi arról is beszámolunk, de addig is lesz, ahogy lesz, mármint, hogy ez érkezik most Ruzsa Magdi előadásában.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a

0: továbbra is a vakációs reggeli plusz hosszú Sanyival. Jó reggelt és jó rádiózást kívánok nektek. 7:30 hamarosan, így persze érkeznek a Plusz FM hírei is. Ábrahám Miki tolmácsolásában, aki perceken belül mesél majd nekünk egy kis dalról is, hogy mi a legújabb helyzet az ingyenes SMI kiállítása kapcsán.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hú, ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig

0: céges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Már az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindul. Az új, magasabb díjszabás csak október 1-től alkalmazzák Romániában. Augusztus végéig biztosított az ingyenes SME kiállítása. Visszatérő konfliktusaiktól segít a pároknak megszabadulni egy Kolozsváron kidolgozott EMI alkalmazás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Már az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindul, az új, magasabb díjszabás csak október 1-től alkalmazzák Romániában. A személyautók és a tehergépjárművek tulajdonosai pedig eltérő módon fizetnek majd. A könnyebb járműveknél megmarad az időalapú útdíj. A 3,5 tonna feletti áruszállító járműveknél viszont a Torró keretében már a megtett út alapján számolják ki a fizetendő összeget. A román elektronikus útdíjszedési rendszer következő fejlesztési szakasza már 2027-re esik. Bevezetésének menetrendje az elmúlt hónapokban többször is változott. Az eredeti tervek szerint az új szabályoknak már idén életbe kellett volna lépniük. Ezt a határidőt előbb július 1-jére, majd újabb halasztással október 1-jére módosították. A helyreállítási forrásokból elkülönített összeg kimerüléséig ingyenes marad az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása. Az erről szóló határozatot a napokban fogadta el a kormány. Az indoklás szerint az intézkedés célja az, hogy az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása az országos helyreállítási terv végrehajtásának teljes időtartama alatt a 173-as mérföldkő teljesítése után is ingyenes maradjon az elkülönített összeg keretéig, de legkésőbb augusztus 29-ig. A kabinet közleménye szerint költségvetési forrásokat nem különítenek el erre a célra. A mesterséges intelligencia néhány év alatt a munkafelületekről és keresőmezőkből átcsúszott a személyes élet sokkal érzékenyebb részeibe is. Az emberek ma már EMI rendszerektől kérnek segítséget egy döntés átgondolásához, egy konfliktus megértéséhez, vagy ahhoz, hogyan lehetne nyugodtabban megfogalmazni valamit, amit élőben nehéz kimondani. Innen nézve már kevésbé meglepő, hogy egy kolozsvári egyetemistákból álló csapat éppen a párkapcsolati kommunikációra kezdett EMI alapú alkalmazást fejleszteni. A NABU elnevezésű alkalmazás napi kérdésekkel és személyre ajánlásokkal működik. A párok közös kérdéseket kapnak, az egyéni felhasználók pedig kommunikációs és önismereti gyakorlatként használhatják. Mivel a NABU nem orvosi eszközként működik, az általa érzékelt állapotokból nem készít diagnózist.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma is, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak, persze jelenleg 18 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 34 fok felett is mérhetünk majd enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatja.
0: hallotta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Ha arra visz az utatok, vegyétek figyelembe, hogy augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a december 1 téren, az Independence és a Mihály Viteázul utcák közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos balra kanyarodni a Mihály Viteázul utcára, a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Szóval jó utat és kitartást mindenkinek!
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: Folytatódik bizony, továbbra is a legjobbakkal érkezik a Blood Running, Ray Dalton tavalyi dala.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz.

0: Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: 7 óra 43 perckor kívánok könnyű ébredést minden Váradinak, én Hosszú Sanyi vagyok, ti pedig a nyáriasított reggeli pluszt hallgatjátok, de ha már hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz, ehhez adok most elérhetőségeket. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, plusz FM nagyváradként, úgyhogy a Messengeren keresztül is tudtok nekem üzenni, és van lehetőségetek persze ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak bátorítani tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Na hát képzeljétek, állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, melynek értelmében a házi kedvencek utazhatnak a váradi tömegközlekedési járműveken és a közintézményekbe is, bevihetjük őket, úgyhogy ennek kapcsán engem nagyon érdekelne, hogy mit szóltok ehhez. Van kint amúgy ugye ezzel a kérdéssel egy poszt is a Facebookon, amihez tudtok kommentelni, és persze ezt most is szép számmal megtettétek már eddig is, úgyhogy az eddig érkezett hozzászólásokból fogok most szemezgetni is. Magyar János például azt írja, nem akarok szemétnek tűnni, de kezd elegem lenni a kutya témában. Mikor volt kutyám, teljes értékű családtag volt, és a gyerekeim után az első helyet birtokolta, de ami mostanában van, abból kezd elegem lenni, mindenhol tele van kutyásokkal. Nemrég az aluljáróban ugrott nekem egy kutya, a gazdája meg jót nevetett, a futópályák, a bicikliutak, a járdák, a konniparkok környéke tele van idős asszonyok kutyáival, a blogban a kutyák ugatását kell hallgatni, elegem van, átsajnálom, hogy így érzed, kitartás neked. Aztán Csiki Pál is kommentelt, fordított világban élünk, na majd ha sok pénzem lesz, veszek egy oroszlán tömegközlekedésre vagy ügyintézésre, tuti előre vesznek. Aztán Talódi Zsuzsa is írt, igazából nincs ellene kifogásom, ha jó a nevet és szobatiszta. Aztán Székely Ilona is azt írja, hogy szerinte nem rossz ötlet, valamint kollár témát sem zavarja, addig, amíg meg nem harapja. Na, bízunk benne, hogy erre nem kerül sor, viszont én biztatlak arra benneteket, hogy írjátok meg a témában a véleményetek a továbbiakban is, én pedig természetesen ezúttal is hozom cserébe nektek a legkiváló slágereket.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz

89,6 plusz FM, benne pedig a nyelviasított reggeli plusz. Jó reggelt, Nagyvárad! 8 óra van hamarosan, úgyhogy jönnek a város, az ország és a nagyvilág híre is lassan. Ábrahám Miki beszél majd nekünk egy Kolozsváron kidolgozott AI alkalmazásról is. Én pedig utána majd a legjobb zenékkel látlak el ismét benneteket. A hírek után például elsőként majd Sabrina Carpenter-slág.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
2: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-éig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
3: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
4: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOTS LED mennyezeti lámpa csak 24 lej 90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
7: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sörára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
8: Szupeko! FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Már az új elektronikus útdíjfizetési platformára augusztus 31-én elindul. Az új, magasabb díjszabás csak október 1-től

0: alkalmazzák Romániában. Augusztus végéig biztosított az ingyenes SME-i kiállítása. Visszatérő konfliktusaiktól segít a pároknak megszabadulni egy Kolozsváron kidolgozott EMI alkalmazás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindul, az új, magasabb díjszabást csak október 1-től alkalmazzák Romániában. A személyautók és a tehergépjárművek tulajdonosai pedig eltérő módon fizetnek majd. A könnyebb járműveknél megmarad az időalapú útdíj. A 3,5 tonna feletti áruszállító járműveknél viszont a Torró keretében már a megtett út alapján számolják ki a fizetendő összeget. A román elektronikus útdíjszedési rendszer következő fejlesztési szakasza már 2027-re esik. Bevezetésének menetrendje az elmúlt hónapokban többször is változott. Az eredeti tervek szerint az új szabályoknak már idén életbe kellett volna lépniük. Ezt a határidőt előbb július 1-jére, majd újabb halasztással október 1-jére módosították. A helyreállítási forrásokból elkülönített összeg kimerüléséig ingyenes marad az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása. Az erről szóló határozatot a napokban fogadta el a kormány. Az indoklás szerint az intézkedés célja az, hogy az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása az országos helyreállítási terv végrehajtásának teljes időtartama alatt a 173-as mérföldkő teljesítése után is ingyenes maradjon az elkülönített összeg keretéig, de legkésőbb augusztus 29-ig. A kabinet közleménye szerint költségvetési forrás sokat nem különítenek el erre a célra. A mesterséges intelligencia néhány év alatt a munkafelületekről és keresőmezőkből átcsúszott a személyes élet sokkal érzékenyebb részeibe is. Az emberek ma már EMI rendszerektől kérnek segítséget egy döntés átgondolásához, egy konfliktus megértéséhez, vagy ahhoz, hogyan lehetne nyugodtabban megfogalmazni valamit, amit élőben nehéz kimondani. Innen nézve már kevésbé meglepő, hogy egy kolozsvári egyetemistákból álló csapat éppen a párkapcsolati kommunikációra kezdett EMI alapú alkalmazást fejleszteni. A NABU elnevezésű alkalmazás napi kérdésekkel és személyre szabott ajánlásokkal működik. A párok közös kérdéseket kapnak, az egyéni felhasználók pedig kommunikációs és önismereti gyakorlatként használhatják. Mivel a NABU nem orvosi eszközként működik, az általa érzékelt állapotokból nem készít diagnózist.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Zavartalanul tiszta, napsütéses időnk lesz ma is. Ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Persze, jelenleg 20 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 34 fok felett is mérhetünk majd. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntul-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntul-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lakú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárútra. Jó utat mindenkinek!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Sziasztok! A továbbiakban is jövök a legjobb dalokkal és sok-sok infóval. Tartsatok velem 10 óráig a stúdióban, most Szegedi Mária helyett Hosszú Sanyi, aki ma arra kíváncsi, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy a házi kedvencek utazhatnak a váradi tömegközlekedési járműveken és a közintézményekbe is bevihetjük őket ezentúl. Írjatok, hívjatok, és persze kommenteljetek, én pedig adom hozzá a legjobb zenéket. Most például Sabrina Carpenter, és tőle az Espresso érkezik.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várat!

Can't Get You Out of My Head. Nekem viszont nem fér a fejembe, hogy hogy történhetett az meg, hogy az elmúlt napokban ismeretlenek különböző fémtárgyakat szórtak az A2-es, azaz a Soarel új autópályára, amelyek könnyen tönkre tehetik a járművek abroncsait. Egyes érintett sofőrök szerint az akciók mögött olyan személyek állhatnak, akik autószállítókkal vagy mobil gumiszervizzel dolgoznak, írja a Tevere Info. Az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság képviselői szerint az utóbbi időszakban az autópályán olyan fémtárgyakat is találtak, amelyek valószínűleg ócskavasat szállító teherautókról estek le, ugyanakkor számos házilag készített, szándékosan az úttestre dobott eszközt is felfedeztek. Ezek között egymáshoz heggesztett szögek is voltak. A közösségi médiában több száz sofőr számolt be hasonló esetről, a számos beszámoló ellenére a rendőrség egyelőre nem közölt információkat az ügyben. Egy dolog azonban biztos, akár véletlenül, akár szándékosan kerültek az útra a veszélyes tárgyak, a Tevere stábja az A2-es autópálya parkolóiban több autószállítót és mobil gumiszervizt is látott egy helyen várakozni, vélhetően arra, hogy segítséget nyújtsanak a bajba jutott sofőröknek. A hatóságok azt tanácsolják a gépkocsi vezetőknek, hogyha az út dilatációs hézagainál elhelyezett hasonló szóró tárgyakat észlelnek, hívják az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság Dispatcher szolgálatát a 021-9360-as telefonszámon. Én pedig azt tanácsolom, hogy hasonló fontos infókért tartsatok velünk a továbbiakban is. Na meg persze érkeznek a legnagyobb slágerek is, mint például Olivia Rodrigo újdonsága, a háttérben már fel is csendült tőle a drop, de

Hello, Nagyvárad! Ez itt a vakációs délelőtti plusz hosszú Sanyival, aki a legjobb zenéket hozza el nektek. Na meg persze a titeket leginkább érintő történéseket is, mint például, hogy augusztus folyamát több nagyváradi városrészben is lakossági parkolóhelyekre hirdet árverést a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal ingatlan kezelési igazgatóságának parkolókezelési szolgálata. Az önkormányzat közleményében felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az árveréseken kizárólag a portal.parkar.oradea.ro online felületen keresztül lehet részt venni, ezért a jelentkezőknek előbb felhasználói fiókot kell létrehozniuk, majd lakóhelyi parkolóhely iránti kérelmet kell benyújtaniuk. Várhatóan tehát a következő övezetekben kerül sor parkolóhelyek árverésére: Razbijány utca környéke, Rulikovszki út környéke, Lakurosú, Robert Owen, Publius, Ovidius, Nasso és Juan Cantacuzino utcák övezete, Splajul Krisánei, Galileo Galilei utca, Kántemír út környéke, Északősi városrész, Aluminei utca környéke, George Kalinescu utca környéke, a Fő utca környéke, Henry Coanda, Xenopol, Dimitreu, Pompeu utcák és az Aradi út térsége. Az árveléseket minden munkanapon megtartják, ugyanakkor az egyes övezetekben rendelkezésre álló parkolóhelyek száma korlátozott. A polgármesteri hivatal ezért azt javasolja az érintetteknek, hogy ne halasszák a regisztrációt és a kérelem benyújtását, mert csak így tudják teljesíteni a 48 órás várakozási idő feltételét és részt venni az augusztusra meghirdetett árveréseken. Azoknak pedig, akik már rendelkeznek jóváhagyott regisztrációval, érdemes rendszeresen figyelniük saját fiókjukat, hogy ne maradjanak le az általuk kiválasztott árverésekről. Én pedig gondoskodom arról, hogy ne maradjatok le a legnagyobb slágerekről, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.

0: Balázs Tamás is, tőle a Nem hagyom, és hát hamarosan 8:30 van, úgyhogy mi sem hagyunk benneteket infók nélkül. Érkeznek a Plusz FM hírei Ábrahám Mikitől, ezúttal azt tudhatjuk meg, hogy szükség esetén milyen fogyasztókat kapcsolhatnak le a villamos energiahálózatról.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest!
7: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted,

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulát. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 61,90 bani. Dedeván. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sörára 19,90 bani. Valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
2: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99 banért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária proszekót csupán 31,99 banért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
10: Szükség esetén lekapcsolják a nagyipari fogyasztókat a villamos energia hálózatról. A rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyamc. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Balozsán kabinet felhatalmazta a villamos energiahálózatot üzemeltető Transelektrika vállalatot, hogy lekapcsolja a nagyipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Ilyen beavatkozása augusztus 31-ig a 19 és 23 óra közötti idősávban kerülhet sor, amennyiben az ország nem képes saját termelésből vagy importból fedezni az energiaszükségletet. A Transelektrikának 24 órával korábban értesítenie kell az érintett vállalatokat az energiamennyiség korlátozásáról vagy teljes lekapcsolásáról. A lekapcsolható fogyasztók engedélyezett listáján kizárólag nagyipari fogyasztók szerepelnek. A lakossági fogyasztók energiaellátása zavartalan marad. 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást a rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt. Derül ki a Román Vízügyi Igazgatóság adataiból. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyamc, ahol 39, illetve 30 településen korlátozzák a vízellátást. Emellett 92 olyan települést is érint a vízhiány, ahol a lakosság kutakból jut vízhez. Többségük Botoshány megyében található. A Vízügy szerint az ország több hagyományosan aszálynak kitett térségében van vízhiány. Ilyen a Körösvidék, Olténia, Moldva és Muténia vízgyűjtő területe. Több településen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, de van, ahol már harmadfokú korlátozás van érvényben. Az első fokozat figyelmeztető jellegű, a második már konkrét korlátozásokat jelent, a harmadik pedig korlátozott üzemű vízellátást. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének adataiból. Idehaza 1,01 kg az egy év alatt hektáronként felhasznált vegyszerek átlagos mennyisége. Ennél két tagállamban, Svédországban és Bulgáriában kisebb a felhasználás. 2021-ben még mi voltunk az utolsók a vegyszerezés tekintetében. Hektáronként mindössze 0,6 kg gyomirtót használtak a gazdálkodók. A termelők leginkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban a mezőgazdaságban még mindig 6-7-szer annyi gyomirtót alkalmaznak hektáronként, mint Romániában.
9: Plusz FM időjárás jelentés.
11: Zavartalanul tiszta, napsütéses időnk lesz ma is. Ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Persze, jelenleg 20 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 34 fok felett is mérhetünk majd. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
11: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsén-Mári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
9: És most vissza a zenéhez!
11: Igen, folytatódjon akkor a nyáriasított délelőtti plusz a legjobb zenékkel, a legjobb hangulatban. Ha a legjobb zenék, akkor a Just the Way You Are sem maradhat el, na de nem Bruno Mars-tól, hanem Milky és ma Grab közös előadásában.
9: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM!

8 óra 41 perckor kívánok könnyű napot minden Váradinak, én Hosszú Sanyi vagyok, ti pedig a nyáriasított délelőtti pluszt hallgatjátok, és ha már hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Ehhez adok most elérhetőségeket, a telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és jelen vagyunk természetesen a Facebookon és plusz FM nagyváradként, úgyhogy a Messengeren keresztül is tudtok nekem üzenni, és van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Képzeljétek, állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, melynek értelmében a házi kedvencek utazhatnak ezentúl a váradi tömegközlekedési járműveken is, a közintézményekbe is behívhatjuk őket, úgyhogy ennek kapcsán engem nagyon érdekelne, hogy ti mit szóltok mindezekhez. Egész adással át várom, hogy eláruljátok nekem a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon keresztül is véleményt nyilváníthatok, én pedig most is adom cserébe a legkívánatosabb

Dávid és tőle a Talk to Me, és hát ti is megfogadtátok és megírtátok a véleményetek abban a témában, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy a házi kedvencek utazhatnak a városi tömegközlekedés járműveken, és a közintézményekbe is bevihetjük őket. Sitting Bull például azt írja, hello, az emberi faj az egyetlen, aki saját művilágot épített, az a kérdés, hogy ez a művilág megfelele más élőlényeknek. Aztán Madacsi Varga István is kommentelt, hát többen nézik az állatot, mint az embert. Na, ha oda piszkol, kitakarítja fel, hogy ne érezzen. A bacillusokat a kutya, a macska terjeszti. De mit számít, ha a gyerekek a tömegközlekedésen megbetegednek? A kutyának a ház körül, a cicának az udvaron a helye. Aztán Pap Zsolt is írt, remélem jól átgondolják, lehet, hogy a kutyák tudnak viselkedni, de mi van, ha zavarja őket a tömeg? Vagy kisgyermekek meg akarják folyton simogatni? Neveletlen tinik esetleg hergelik? Kicsit összetettebb ez szerintem. Nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, várom még a továbbiakat is a témában. Persze a viszonzás az most sem fog elmaradni, érkeznek nektek cserébe a legnagyobb slágerek. Még

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: Legalábbis Ri és tőle a Secrets, én viszont nem árulok el már azzal a titkot, hogy tekintettel arra, hogy Szegedi Mária kolléganőm a jól megérdemelt szabadságát tölti, most a következő pár hétben engem fogtok így reggel a nyáriasított délüli pluszban hallani. De hát szokás szerint hallhatjátok persze a legfrissebb infókat is, annak köszönhetően, hogy 9 óra van hamarosan. Megérkezett Ábrahám Miki és a Város az Ország és a Nagyvilág híreivel. Ezúttal azt is megtudhatjuk majd tőle, hogy mely térségekben korlátozzák a vezetékes vízellátást a rendelkezésre álló vízkészletek csökkentése miatt. Utána pedig az adás utolsó óráját Szigala melódiájával indítjuk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség, Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer Furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelőorvoshoz vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: A következő járra meg lesz a csípe!
4: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: Nyári akció a Jani kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
6: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
7: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül.

0: egy dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább 2 csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Szükség esetén lekapcsolják a nagyipari fogyasztókat a villamosenergia hálózatról. A rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyamc. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Balozsán kabinet felhatalmazta a villamosenergia hálózatot üzemeltető Transelektrika vállalatot, hogy lekapcsolja a nagyipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Ilyen beavatkozása augusztus 31-ig a 19 és 23 óra közötti idősávban kerülhet sor, amennyiben az ország nem képes saját termelésből vagy importból fedezni az energiaszükségletet. A Transelektrikának 24 órával korábban értesítenie kell az érintett vállalatokat az energiamennyiség korlátozásáról vagy teljes lekapcsolásáról. A lekapcsolható fogyasztók engedélyezett listáján kizárólag nagyipari fogyasztók szerepelnek. A lakossági fogyasztók energiaellátása zavartalan marad. 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást a rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt. Derül ki a Román Vízügyi Igazgatóság adataiból. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyamc, ahol 39, illetve 30 településen korlátozzák a vízellátást. Emellett 92 olyan települést is érint a vízhiány, ahol a lakosság kutakból jut vízhez. Többségük Botoszány megyében található. A vízügy szerint az ország több hagyományosan aszálynak kitett térségében van vízhiány. Ilyen a Körösvidék, Olténia, Moldva és Muténia vízgyűjtő területe. Több településen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, de van, ahol már harmadfokú korlátozás van érvényben. Az első fokozat figyelmeztető jellegű, a második már konkrét korlátozásokat jelent, a harmadik pedig korlátozott üzemű vízellátást. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének adataiból. Idehaza 1,01 kg az egy év alatt hektáronként felhasznált vegyszerek átlagos mennyisége. Ennél két tagállamban, Svédországban és Bulgáriában kisebb a felhasználás. 2021-ben még mi voltunk az utolsók a vegyszerezés tekintetében. Hektáronként mindössze 0,6 kg gyomirtót használtak a gazdálkodók. A termelők leginkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban a mezőgazdaságban még mindig 6-7-szer annyi gyomirtót alkalmaznak hektáronként, mint Romániában.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Zavartalanul tiszta, napsütéses időnk lesz ma is. Ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyárisan alakulnak. Persze, jelenleg 24 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 34 fok felett is mérhetünk majd. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Ha arra visz az utatok, vegyétek figyelembe, hogy augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a december 1 téren, az Independence és a Mihály Viteázul utcák közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos balra kanyarodni a Mihály Viteázul utcára, a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Szóval jó utat és kitartást mindenkinek!
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Bizony, ezekkel folytatódik a vakációs délelőtti plusz. Hello Nagyvárad, gyönyörű napot nektek! A mikrofonnál Hosszú Sanyi, És hát ágjunk is akkor vele az adás utolsó órájába, továbbra is a legjobb zenékkel, melyek közül most Szigala melódiája érkezik.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár.

mindenkinek, 9 óra 12 perckor, ez itt még mindig a nyáriasított délelőtti plusz városunk egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem a legjobb nyári programokat is, de ha már zene, akkor a Nagyváradi Filharmónia ezen a nyáron is különleges helyszínekre viszi el azt az Initio elnevezésű programsorozattal. Szabadtéri hangversenyek és kamarakoncertek várják a közönséget a város legszebb pontjain augusztus 10 és szeptember 4-e között. A szimfonikus rocktól és a popzenétől kezdve a latin dallamokon, a klezmeren és a filmzenéken át egészen a klasszikus hangzásig terjed a programkínálat. A mai napon amúgy 21 órától kerül sor a részfúvós rezgésekre a római katolikus püspöki palota amfiteátrumában, melyre a belépés természetesen ingyenes, úgyhogy jó szórakozást hozzá, és persze addig is jó szórakozhattok a Plusz FM slágereivel is, például érkezzen most egy újdonság, a Repeat It, Martin Garrix és Ed Sheeran közös előadásában.

mindenkinek, ez itt a nyáriasított délelőtti plusz hosszú Sanyival a 89,6-on a Plusz FM.ro oldalon, és persze a Plusz FM-es appon, de teljesen mindegy, hogy hol hallgattok, mindenhol ugyanazokat a titeket érintő infókat kapjátok. Például, hogy bár a jelenség az ország nyugati térségében figyelhető meg a legjobban, augusztus 12-én szerdán részleges napfogyatkozás lesz térségünkben is. A hold 33,2%-ban takarja majd el a napot. Nagyváradon konkrétan 20:22-kor kezdődik, tetőpontját pedig 20:45-kor éri el, mindössze 3 perccel napnyugta előtt, így 20:48-ig figyelhető meg. Romániában amúgy a legnagyobb százalékban Nagykárolyban fogja takarni a hold a napot, ez 34,2% lesz. A második helyet Nagyszalonta foglalja el, majd Nagyvárad, Margita és Szatmárnémeti következik a sorban. Viszont fel kell hívjuk a figyelmet arra, hogy csak megfelelő eszközökkel lehet biztonságosan megfigyelni a részleges napfogyatkozást. Például biztonságosan nézhettek a napba egy nagyon sötét árnyalatú zöld hegesztő szemüveg használatával. A legjobb megoldása Millar napszűrő fólia, amely csillagászati szaküzletekben szerezhető be. Napfogyatkozás megfigyelő szemüveg is használható, azonban hagyományos napszemüveg erre a célra nem alkalmas. Akik csillagászati műszerrel szeretnék megfigyelni a napfogyatkozást, rendkívül óvatosan járjanak el, mert egyetlen hibás mozdulat is maradandó látáskárosodást okozhat. Speciális napszűrő hiányában semmiképp ne figyeljétek meg a jelenséget távcsővel vagy más csillagászati műszerrel, figyelmeztetnek a szakemberek. A legbiztonságosabb megoldás az úgynevezett vetítéses módszer, ilyenkor a távcső okulárja mögé egy fehér kartont vagy papírlapot helyeznek, amelyre a nap képe kerül vagy vetül. A napfogyatkozás így a kivetített képen egyszerre több ember számára is biztonságosan megfigyelhető. Hát nálunk pedig továbbra is a legnagyobb slágerek hallgatható, érkezik is a Toxic Britney Spears 2003-as slágere.

0: Kettőt mindenkinek, ez itt a vakációs délelőtti plusz a plusz FM-en, amely a Peci Parti Párizs hangja az éterben. 9:30 lesz hamarosan, ami azt jelenti, hogy jönnek a plusz FM hírei Ábrahám Mikitől, aki ezúttal beszél majd nekünk arról is, hogy mi most a gyomírtó helyzet az Európai Unióban.
1: Itt a plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Ringszilha gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilha féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOTS LED mennyezeti lámpa csak 24 lej 90 vani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
5: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
4: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
6: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46 lej 99 banért, legalább 2 csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9 lej 99 banért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
7: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Szükség esetén lekapcsolják a nagyipari fogyasztókat a villamos energiahálózatról. A rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyamc. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomírtót az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Balozsán kabinet felhatalmazta a villamos energiahálózatot üzemeltető Transelektrika vállalatot, hogy lekapcsolja a nagyipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Ilyen beavatkozása augusztus 31-ig a 19 és 23 óra közötti idősávban kerülhet sor, amennyiben az ország nem képes saját termelésből vagy importból fedezni az energiaszükségletet. A Transelektrikának 24 órával korábban értesítenie kell az érintett vállalatokat az energiamennyiség korlátozásáról vagy teljes kapcsolásáról. A lekapcsolható fogyasztók engedélyezett listáján kizárólag nagyipari fogyasztók szerepelnek. A lakossági fogyasztók energiaellátása zavartalan marad. 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást a rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt. Derül ki a Román Vízügyi Igazgatóság adataiból. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyamc, ahol 39, illetve 30 településen korlátozzák a vízellátást. Emellett 92 olyan települést is érint a vízhiány, ahol a lakosság kutakból jut vízhez. Többségük Botoshány megyében található. A vízügy szerint az ország több hagyományosan aszálynak kitett térségében van vízhiány. Ilyen a Körösvidék, Oltén, Moldva és Muténia vízgyűjtő területe. Több településen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, de van, ahol már harmadfokú korlátozás van érvényben. Az első fokozat figyelmeztető jellegű, a második már konkrét korlátozásokat jelent, a harmadik pedig korlátozott üzemű vízellátást. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének adataiból. Idehaza 1,01 kg az egy év alatt hektáronként felhasznált vegyszerek átlagos mennyisége. Ennél két tagállamban, Svédországban és Bulgáriában kisebb a felhasználás. 2021-ben még mi voltunk az utolsók a vegyszerezés tekintetében. Hektáronként mindössze 0,6 kg gyomirtót használtak a gazdálkodók. A termelők leginkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban a mezőgazdaságban még mindig 6-szor-7-szer annyi gyomirtót alkalmaznak hektáronként, mint Romániában.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Zavartalanul tiszta, napsütéses időnk lesz ma is, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyárisan alakulnak, persze jelenleg 24 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 34 fok felett is mérhetünk majd, enyhe légmozgás mellett is, fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntul-Ladislau utcák közötti szakaszát a forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntul-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárút. Jó utat mindenkinek!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Folytatódjon akkor a reggeli plusz a legjobb zenékkel, és persze a mai kérdésemre való hozzászólásaitokkal. De ha legjobb zenék, akkor Olivia Dean slágeresen maradhat el. Érkezzen tőle a So Easy!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM! Ez a Plusz FM!

9 óra 41 perckor kívánok, könnyű napot minden Váradinak, én Hosszú Sanyi vagyok, és ez itt a nyáriasított délelőtti plusz, ahol egy pár hétig csak engem fogtok így reggelente hallani, mert Mária jól megérdemelt szabadságát tölti. Persze engem nyugodtan kereshettek, telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 07 34 17 22 22. Ezek bármelyikén elértek bennünket, és jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy a Messengeren keresztül is tudtok nekem üzenni, és van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát képzeljétek, állatbarát szabályzatot fogadott el Nagyvárad tanácsa, amelynek értelmében a házi kedvencek utazhatnak ezentúl a váradi tömegközlekedési járműveken is, a közintézményekbe is bevihetjük őket, úgyhogy ennek kapcsán engem nagyon érdekelne, hogy ti mit szóltok mindezekhez. Szóval osszátok meg velem bátran, én pedig osztogatom cserébe most is a legjobb zenéket.

Várad, ez itt még mindig a délelőtti plusz a mikrofonnál, még egy olyan 10-15 percig hosszú Sanyival. Aki ma arra volt kíváncsi, hogy ti mit szóltak ahhoz, hogy a házi kedvencek utazhatnak a váradi tömegközlekedési járműveken, és a közintézményekbe is bevihetjük őket ezentúl. Na nézzük akkor, hogy milyen üzeneteket küldtetek nekem. Darvasi Elizabetta például ezt írja, csak úgy kérdem, nekik is lesz jegyvásárlás megbérletük? Azok az emberek, akik allergiások, mit tegyenek? Ki lesznek rekesztve? Vannak, akiknek fóbiájuk van az állatszőrre, az ne utazzon, mert az előny az állatoké. Oda pisil a villamosba, kitörli fel. Szeretem az állatokat, de ez már sok. Aztán Pikó Tilda is írt, pont ideje volt kicsit felzárkózni, még a sintértelepen folyó disznóságoknak kéne véget vetni, és talán, de talán elkezdenénk hasonlítani valami civilizált helyhez ebből a szempontból. Arra is kíváncsi lennék, hogy mikor vonja vissza a helyi tanács élén a bogármesterrel a macskák etetését tiltó rendeletet, ugyanis nem az ételtől szaporodnak. Aztán Nagy Sándor is kommentelt, nekünk is van kutyánk, és igen, családtag, de nincs az a pénz, amiért magammal hurcolnám a hivatalokba, vagy buszra, villamosra. Nem azért, mert nem jól nevelt, hanem azért, mert ez sokkal nagyobb stressz neki, mint egy normális séta. Van az a pont, amikor már az emberi önzés átlép minden határt, de ha már itt tartunk, minden olyan parasztot köteleznék arra, hogy mezítláb sétáltassa a kutyáját, ha van bőr a pofáján, ezt tenni délben, kánikulában a forró aszfalton. Aztán Kovács Kajó Beja is írt, nincs semmi bajom, hogy állattal utazunk egy villamoson, legyen rajta pórás, szájkosár, de látom, sokan fel vannak háborodva emiatt. Én úgy tudom, hogy kell venni jegyet nekik is, de a senkit nem zavar, amikor egy csomó ingyen élő utazik a villamoson, buszon, ráadásul még illatosak, meg hangoskodnak, és amikor felszáll az ellenőr, még kikerüli őket. Aztán Fekete Szabolcs is írt, van, hogy 30 évet elkéstek ezzel, viszont a felelős állattartásra is kellene egy kis hangsúly, például ne divat kiegészítő legyen, a gazdája, ha elengedi, valahol tudja behívni, stb. Aztán László Gabriella is írt, le a kalappal, máshol is lehetne ilyet csinálni. Hát előttetek is le a kalappal, nagyon sokan írtatok, köszönöm szépen nektek, idő rövidsége véget, nyilván nem fogok tudni minden hozzászólást beolvasni, cserébe a legnagyobb

0: Hát eddig tartott ma a vakációs reggeli és délelőtti plusz egyben, de most is csak én köszönök el cirka 20 órára, a plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Jönnek a jobbnál jobb zenék, aztán 15 órától érkezik Keserű Tomi is, aki a Sláger Pluszban fogja elhozni nektek a titeket érintő legfontosabb infókat, illetve lesz persze zenevonat is este 8-tól, én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok az elmúlt 4 órában. Holnap természetesen megint a reggeli plusszal indítok szokás szerint 6 órától, úgyhogy tartsatok velem kedden is, de addig is kitartás, szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-éig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
5: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
4: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhat.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Már az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindul. Az új, magasabb díjszabást csak október 1-től alkalmazzák Romániában. Augusztus végéig biztosított az ingyenes SME-i kiállítása. Visszatérő konfliktusaiktól segít a pároknak megszabadulni egy Kolozsváron kidolgozott EMI alkalmazás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindul, az új, magasabb díjszabást csak október 1-től alkalmazzák Romániában. A személyautók és a tehergépjárművek tulajdonosai pedig eltérő módon fizetnek majd. A könnyebb járműveknél megmarad az időalapú útdíj. A 3,5 tonna feletti áruszállító járműveknél viszont a torró keretében már a megtett út alapján számolják ki a fizetendő összeget. A román elektronikus útdíjszedési rendszer következő fejlesztési szakasza már 2027-re esik. Bevezetésének menetrendje az hónapokban többször is változott. Az eredeti tervek szerint az új szabályoknak már idén életbe kellett volna lépniük. Ezt a határidőt előbb július 1-jére, majd újabb halasztással október 1-jére módosították. A helyreállítási forrásokból elkülönített

0: Összeg kimerüléséig ingyenes marad az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása. Az erről szóló határozatot a napokban fogadta el a kormány. Az indoklás szerint az intézkedés célja az, hogy az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása az országos helyreállítási terv végrehajtásának teljes időtartama alatt a 173-as mérföldkő teljesítése után is ingyenes maradjon az elkülönített összeg keretéig, de legkésőbb augusztus 29-éig. A kabinet közleménye szerint költségvetési forrásokat nem különítenek el erre a célra. A mesterséges intelligencia néhány év alatt a munkafelületekről és keresőmezőkből átcsúszott a személyes élet sokkal érzékenyebb részeibe is. Az emberek ma már EMI rendszerektől kérnek segítséget egy döntés átgondolásához, egy konfliktus megértéséhez, vagy ahhoz, hogyan lehetne nyugodtabban megfogalmazni valamit, amit élőben nehéz kimondani. Innen nézve már kevésbé meglepő, hogy egy kolozsvári egyetemistákból álló csapat éppen a párkapcsolati kommunikációra kezdett EMI alapú alkalmazást fejleszteni. A NABU elnevezésű alkalmazás napi kérdésekkel és személyre ajánlásokkal működik. A párok közös kérdéseket kapnak, az egyéni felhasználók pedig kommunikációs és önismereti gyakorlatként használhatják. Mivel a NABU nem orvosi eszközként működik, az általa érzékelt állapotokból nem készít diagnózist.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: A Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
0: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Szükség esetén lekapcsolják a nagyipari fogyasztókat a villamos energia hálózatról. A rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyámc. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Balozsán kabinet felhatalmazta a villamosenergia hálózatot üzemeltető Transelektrika vállalatot, hogy lekapcsolja a nagyipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Ilyen beavatkozásra augusztus 31-ig a 19 és 23 óra közötti idősávban kerülhet sor, amennyiben az ország nem képes saját termelésből vagy importból fedezni az energiaszükségletet. A Transelektrikának 24 órával korábban értesítenie kell az érintett vállalatokat az energiamennyiség korlátozásáról vagy teljes kapcsolásáról. A lekapcsolható fogyasztók engedélyezett listáján kizárólag nagyipari fogyasztók szerepelnek. A lakossági fogyasztók energiaellátása zavartalan marad. 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást a rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt. Derül ki a Román Vízügyi Igazgatóság adataiból. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyámc, ahol 39, illetve 30 településen korlátozzák a vízellátást. Emellett 92 olyan települést is érint a vízhiány, ahol a lakosság kutakból jut vízhez. Többségük Botosány megyében található. A Vízügy szerint az ország több hagyományosan aszálynak kitett térségében van vízhiány. Ilyen a Körösvidék, Olténia, Moldva és Muténia vízgyűjtő területe. Több településen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, de van, ahol már harmadfokú korlátozás van érvényben. Az első fokozat figyelmeztető jellegű, a második már konkrét korlátozásokat jelent, a harmadik pedig korlátozott üzemű vízellátást. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének adataiból. Idehaza 1,01 kg az egy év alatt hektáronként felhasznált vegyszerek átlagos mennyisége. Ennél két tagállamban, Svédországban és Bulgáriában kisebb a felhasználás. 2021-ben még mi voltunk az utolsók a vegyszerezés tekintetében. Hektáronként mindössze 0,6 kg gyomirtót használtak a gazdálkodók. A termelők leginkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban a mezőgazdaságban még mindig 6-7-szer annyi gyomirtót alkalmaznak hektáronként, mint Romániában.
4: És most vissza a zenéhez!
2: Slágerek!
4: Magyar kedvencek Nagyváradon!
2: Ez a Plusz

A nagyváradi hőségben igazi felüdülés. Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt! A Plusz FM-en!

0: my heart.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 61,90 bani. Dedeván. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: 3 hét folyamatos drágulás után végre mérséklődtek az üzemanyagárak. Nagyvárad utcáiról eltűntek a jótékonysági ruhagyűjtésre szolgáló konténerek. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket. A jogsértéseket szigorúan büntetik. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 3 hét folyamatos drágulás után végre mérséklődtek az üzemanyagárak. A benzin literenként 15, a gázolaj pedig 20 banival lett olcsóbb a legtöbb nagy üzemanyagforgalmazónál. Az Ekonomédia összesítése szerint a hétvégén valamennyi jelentős piaci szereplő árcsökkentést hajtott végre a töltőállomásokon. Ezt követően a MOL is csatlakozott az ármérséklésekhez. Így a nagy hálózatoknál egységesen alacsonyabb árak jelentek meg. Jelenleg a legolcsóbb normál benzint a Rompetrol kínálja, 9,32 lejért literenként. Még a legkedvezőbb dízelára Petrom és a Szokár hálózatában található, ahol 1 liter gázolaj 10,57 lejbe kerül. A MOL a normál benzinárát 9,42 lejre, a normál dízelét pedig 10,63 lejre csökkentette. Eltűntek Nagyvárad utcáiról a jótékonysági ruhagyűjtésre szolgáló konténerek. Már csak a TechCycle feliratú gyűjtőedények maradtak meg. A háttérben azonban nem a jótékonysági gyűjtés megszüntetése, hanem elsősorban az Európai Unió új hulladékgazdálkodási szabályai állnak. Az új előírások értelmében a lakossági textil hulladék elkülönített begyűjtéséről az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk a közszolgáltatási rendszer keretében. Nagyváradon ezt a feladatot a város szerződéses köztisztasági szolgáltatója, a RERVESZ

0: Central.
1: Az utcákon található TechCycle konténerekben összegyűjtött textil hulladékot a szortírozást követően a RERVESZ veszi át, a közszolgáltatási rendszer részeként. Aki mindenképp jótékony célra szeretné felajánlani ruhaneműit, az megteheti például a Caritas Katolika segélyszervezetnél. Itt továbbra is fogadnak ruhaadományokat. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket szigorúan büntetik, közölte a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese. Mihály Uka kijelentette, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a dolgozók védelmére. Biztosítaniuk kell személyenként 2 és 4 liter közötti ásványvizet, a megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy...

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fa túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
0: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
3: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOTS LED mennyezeti lámpa csak 24 lej 90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: 3 hét folyamatos drágulás után végre mérséklődtek az üzemanyagárak. Nagyvárad utcáiról eltűntek a jótékonysági ruhagyűjtésre szolgáló konténerek. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket. A jogsértéseket szigorúan büntetik. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 3 hét folyamatos drágulás után végre mérséklődtek az üzemanyagárak. A benzin literenként 15, a gázolaj pedig 20 banival lett olcsóbb a legtöbb nagy üzemanyagforgalmazónál. Az Ekonomédia összesítése szerint a hétvégén valamennyi jelentős piaci szereplő árcsökkentést hajtott végre a töltőállomásokon. Ezt követően a MOL is csatlakozott az ármérséklésekhez. Így a nagy hálózatoknál egységesen alacsonyabb árak jelentek meg. Jelenleg a legolcsóbb normál benzint a Rompetrol kínálja, 9,32 lejért literenként. Még a legkedvezőbb dízelára Petrom és a Szokár hálózatában található, ahol 1 liter gázolaj 10,57 lejbe kerül. A MOL a normál benzinárát 9,42 lejre, a normál dízelét pedig 10,63 lejre csökkentette. Eltűntek Nagyvárad utcáiról a jótékonysági ruhagyűjtésre szolgáló konténerek. Már csak a TechCycle feliratú gyűjtőedények maradtak meg. A háttérben azonban nem a jótékonysági

0: mezőgazdasági gyűjtés megszüntetése, hanem elsősorban az Európai Unió új hulladékgazdálkodási szabályai állnak. Az új előírások értelmében a lakossági textil hulladék elkülönített begyűjtéséről az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk a közszolgáltatási rendszer keretében. Nagyváradon ezt a feladatot a város szerződéses köztisztasági szolgáltatója, a Rervesz látja el. Az utcákon található TechCycle konténerekben összegyűjtött textil hulladékot a szortírozást követően a Rervesz veszi át a közszolgáltatási rendszer részeként. Aki mindenképp jótékony célra szeretné felajánlani ruhaneműit, az megteheti például a Caritas Katolika segélyszervezetnél. Itt továbbra is fogadnak ruhaadományokat. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket szigorúan büntetik, közölte a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese. Mihály Uka kijelentette, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a dolgozók védelmére. Biztosítaniuk kell személyenként 2 és 4 liter közötti ásványvizet, a megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 3 hét folyamatos drágulás után végre mérséklődtek az üzemanyagárak. Nagyvárad utcáiról eltűntek a jótékonysági ruhagyűjtésre szolgáló konténerek. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket. A jogsértéseket szigorúan büntetik. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 3 hét folyamatos drágulás után végre mérséklődtek az üzemanyagárak. A benzin literenként 15, a gázolaj pedig 20 banival lett olcsóbb a legtöbb nagy üzemanyagforgalmazónál. Az Ekonomédia összesítése szerint a hétvégén valamennyi jelentős piaci szereplő árcsökkentést hajtott végre a töltőállomásokon. Ezt követően a MOL is csatlakozott az ármérséklésekhez. Így a nagy hálózatoknál egységesen alacsonyabb árak jelentek meg. Jelenleg a legolcsóbb normál benzint a Rompetrol kínálja, 9,32 lejért literenként. Még a legkedvezőbb dízelára Petrom és a Szokár hálózatában található, ahol 1 liter gázolaj 10,57 lejbe kerül. A MOL a normál benzinárát 9,42 lejre, a normál dízelét pedig 10,63 lejre csökkentette. Eltűntek Nagyvárad utcáiról a jótékonysági ruhagyűjtésre szolgáló konténerek. Már csak a TechCycle feliratú gyűjtőedények maradtak meg. A háttérben azonban nem a jótékonysági gyűjtés megszüntetése, hanem elsősorban az Európai Unió új hulladékgazdálkodási szabályai állnak. Az új előírások értelmében a lakossági textil hulladék elkülönített begyűjtéséről az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk a közszolgáltatási rendszer keretében. Nagyváradon ezt a feladatot a város szerződéses köztisztasági szolgáltatója, a Rerveszt látja el. Az utcákon található TechCycle konténerekben összegyűjtött textil hulladékot a szortírozást követően a Rerveszt veszi át a közszolgáltatási rendszer részeként. Aki mindenképp jótékony célra szeretné felajánlani ruhaneműit, az megteheti például a Caritas Katolika segélyszervezetnél. Itt továbbra is fogadnak ruhaadományokat. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket szigorúan büntetik, közölte a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese. Mihály Uka kijelentette, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a dolgozók védelmére. Biztosítaniuk kell személyenként 2 és 4 liter közötti ásványvizet, a megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hú, ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz.

0: Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: But you're just a boy.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszán kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Már az új elektronikus útdíjfizetési platformára augusztus 31-én elindul. Az új, magasabb díjszabás csak október 1-től alkalmazzák Romániában. Augusztus végéig biztosított az ingyenes SME-i kiállítása. Visszatérő konfliktusaiktól segít a pároknak megszabadulni egy Kolozsváron kidolgozott EMI alkalmazás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Már az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindul. Az új, magasabb díjszabás csak október 1-től alkalmazzák Romániában. A személyautók és a tehergépjárművek tulajdonosai pedig eltérő módon fizetnek majd. A könnyebb járműveknél megmarad az időalapú útdíj. A 3,5 tonna feletti áruszállító járműveknél viszont a Torró keretében már a megtett út alapján számolják ki a fizetendő összeget. A román elektronikus útdíjszedési rendszer következő fejlesztési szakasza már 2027-re esik. Bevezetésének menetrendje az hónapokban többször is változott. Az eredeti tervek szerint az új szabályoknak már idén életbe kellett volna lépniük. Ezt a határidőt előbb július 1-jére, majd újabb halasztással október 1-jére módosították. A helyreállítási forrásokból elkülönített összeg kimerüléséig ingyenes marad az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása. Az erről szóló határozatot a napokban fogadta el a kormány. Az indoklás szerint az intézkedés célja az, hogy az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása az országos helyreállítási terv végrehajtásának teljes időtartama alatt a 173-as mérföldkő teljesítése után is ingyenes maradjon az elkülönített összeg keretéig, de legkésőbb augusztus 29-ig. A kabinet közleménye szerint költségvetési forrásokat nem különítenek el erre a célra. A mesterséges intelligencia néhány év alatt a munkafelületekről és keresőmezőkből átcsúszott a személyes élet sokkal érzékenyebb részeibe is. Az emberek ma már EMI rendszerektől kérnek segítséget egy döntés átgondolásához, egy konfliktus megértéséhez, vagy ahhoz, hogyan lehetne nyugodtabban megfogalmazni valamit, amit élőben nehéz kimondani. Innen nézve már kevésbé meglepő, hogy egy kolozsvári egyetemistákból álló csapat éppen a párkapcsolati kommunikációra kezdett EMI alapú alkalmazást fejleszteni. A NABU elnevezésű alkalmazás napi kérdésekkel és személyre szabott ajánlásokkal működik. A párok közös kérdéseket kapnak, az egyéni felhasználók pedig kommunikációs és önismereti gyakorlatként használhatják. Mivel a NABU nem orvosi eszközként működik, az általa érzékelt állapotokból nem készít diagnózist.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: itt a Plusz FM. Reklám. Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
1: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szükség esetén lekapcsolják a nagyipari fogyasztókat a villamos energiahálózatról. A rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyamc. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Balozsán kabinet felhatalmazta a villamos energiahálózatot üzemeltető Transelektrika vállalatot, hogy lekapcsolja a nagyipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Ilyen beavatkozása augusztus 31-ig a 19 és 23 óra közötti idősávban kerülhet sor, amennyiben az ország nem képes saját termelésből vagy importból fedezni az energiaszükségletet. A Transelektrikának 24 órával korábban értesítenie kell az érintett vállalatokat az energiamennyiség korlátozásáról vagy teljes kapcsolásáról. A lekapcsolható fogyasztók engedélyezett listáján kizárólag nagyipari fogyasztók szerepelnek. A lakossági fogyasztók energiaellátása zavartalan marad. 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást a rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt. Derül ki a Román Vízügyi Igazgatóság adataiból. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyamc, ahol 39, illetve 30 településen korlátozzák a vízellátást. Emellett 92 olyan települést is érint a vízhiány, ahol a lakosság kutakból jut vízhez. Többségük Botosány megyében található. A vízügy szerint az ország több hagyományosan aszálynak kitett térségében van vízhiány. Ilyen a Körösvidék, Olténia, Moldva és Muténia vízgyűjtő területe. Több településen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, de van, ahol már harmadfokú korlátozás van érvényben. Az első fokozat figyelmeztető jellegű, a második már konkrét korlátozásokat jelent, a harmadik pedig korlátozott üzemű vízellátást. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének adataiból. Idehaza 1,01 kg az egy év alatt hektáronként felhasznált vegyszerek átlagos mennyisége. Ennél két tagállamban, Svédországban és Bulgáriában kisebb a felhasználás. 2021-ben még mi voltunk az utolsók a vegyszerezés tekintetében. Hektáronként mindössze 0,6 kg gyomirtót használtak a gazdálkodók. A termelők leginkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban a mezőgazdaságban még mindig 6-7-szer annyi gyomirtót alkalmaznak hektáronként, mint Romániában.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 2026. augusztus 10-én hétfőn, hölgyek, urak, fiúk, lányok, akkor vissza a rendes kerékvágásba. Ez már a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a Sláger Plusz, a következő 4 órában pedig a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda Keserű Tomi. Várlak benneteket rengeteg fontos helyi infóval, hírrel, hozom az érdekességeket minden órában, és nem hiányozhatnak a slágerek és a magyar kedvencek, úgyhogy minden egyben van, remélem itt vagytok ti is. Szó lesz majd ebben az órában arról, hogy heteken belül leáll a Google egyik

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hétfőn is jönnek az aktualitások és a helyi infók itt a Plusz FM-en, a Sláger Plusz első órájában is. Kérném szépen az álláskeresők figyelmét. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség legfrissebb adatai szerint jelenleg 682 betöltetlen állás érhető el Bihar megyében, ebből 433 Nagyváradon. A meghirdetett munkakörök között szerepel egyebek mellett szakács, segédszakács, cukrász, biztonsági őr, értékesítési ügynök, orvosi és kommunikációs asszisztens, pénztáros, sofőr, könyvelő, minőségellenőr, állatgondozó, diszpécser, szakmérnök, eladó, autófestő, valamint szakképzett és szakképzetlen fizikai munkás. Bővebb tájékoztatása a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség nagyváradi székhelyén kérhető és kapható, ugye a Transzilvánia utca 2 szám alatt, illetve telefonon is 0259 436 821. Jó munkát mindenkinek, slágerekkel és magyar

0: legjobb zenék és a legtöbb helyi hír. Ez a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz természetesen. Új pszichiátriai kórházat és regionális addiktológiai központot építene Nagyvárad önkormányzata az Apáti utcában. A helyi tanács közérdekűvé nyilvánított egy 5 hektáros területet, ezzel megkezdődött a beruházás előkészítése. A városvezetés a 2028-ban kezdődő uniós finanszírozási ciklusban pályázna támogatásra. Jelenleg a megvalósításhoz szükséges dokumentációk készülnek. Az új intézmény a jelenlegi Louis Pasteur utcai pszichiátriai kórházat váltaná ki, amelyet az önkormányzat szerint már nem lehet tovább bővíteni vagy korszerűsíteni. A tervek szerint az új kórház a pszichiátriai ellátás mellett korszerű addiktológiai központnak is helyet ad majd, ahol alkohol és drogfüggők diagnosztikáját, kezelését és rehabilitációját végzik. A beépítetlen telek mintegy 40%-át foglalják el az épületek, a fennmaradó részen terápiás parkot és zöldövezeteket alakítanak ki. Florin Birta polgármester szerint, ha sikerül uniós támogatást szerezni, az intézmény várhatóan 2034 körül nyithatja meg kapuit. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassál figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Hú, ez a fa túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább 2 csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Megyünk tovább itt a Plusz FM-en, slágerekkel és magyar kedvencekkel, aztán pedig nem sokára majd hozom az óra témáját, ugye azzal foglalkozunk itt az első etapban, hogy heteken belül leáll a Google Asszisztens szolgáltatás, hogy ez pontosan mit jelent, az kiderül hamarosan. Tartsatok velem mindenképpen!

No, itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz első órájában akkor jön a hír, amit ígértem nektek. Méghozzá azzal kapcsolatban, hogy szeptember 4-én indul a Google Asszisztens végleges kivezetése. Vagyis néhány héten belül leáll a szolgáltatás az Android telefonokon, az okosórákon és az Android autót futtató járművekben. A cég már másfél éve jelezte egyébként, hogy búcsút int a digitális asszisztensnek, most pedig megérkezett a pontos dátum is. A háttérben egyébként az áll, hogy a Google elkészítette saját mesterséges intelligenciáját, a Geminit, amely átveszi az asszisztens szerepét. A cég szerint a váltás gyorsabb, személyre szabottabb működést hoz majd, és hosszú távon egységesíti az AI alapú szolgáltatásokat. A leállás egyébként nem minden eszközt érint. A Google TV-n és a Google Home hangszórókon továbbra is működni fog az asszisztens. A folyamat nem egyik napról a másikra történik. A Google közleménye szerint a kivezetés néhány hétig is eltarthat, és régiónként eltérő ütemben jelenik meg. A felhasználók a megszokott Hey Google funkció helyett fokozatosan a Gemini szolgáltatásait kapják majd, amely már most is a vállalat legfontosabb AI platformja. Nyilván erre nem árt odafigyelni, de szerintem egyébként olyan sokan nem használtuk ezt a Google asszisztenst, például én sem, úgyhogy magát a váltást sem fogjuk észrevenni valószínűleg. Ti viszont észreveszitek szerintem, hogy nálunk pörögnek a legnagyobb dalok, ugye? Itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban, már is megyünk tovább, hangerő fel!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Plusz FM-en, a Sláger Pluszban zárjuk az első órát, de megyünk tovább, úgyhogy pánikra semmi ok, várlak és várunk benneteket. Ugye azért beszélek többes számban, hiszen a stúdiót pillanatokon belül átadom Ábrahám Miklós kollégámnak, a mai nap aktuális és ügyeletes hírszerkesztőjének. Fogadjátok, nagyon sok szeretettel jönnek a friss információk, a ropogós hírek.

0: A Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: 3 hét folyamatos drágulás után végre mérséklődtek az üzemanyagárak. Nagyvárad utcáiról eltűntek a jótékonysági ruhagyűjtésre szolgáló konténerek. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket. A jogsértéseket szigorúan büntetik. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 3 hét folyamatos drágulás után végre mérséklődtek az üzemanyagárak. A benzin literenként 15, a gázolaj pedig 20 banival lett olcsóbb a legtöbb nagy üzemanyagforgalmazónál. Az Ekonomédia összesítése szerint a hétvégén valamennyi jelentős piaci szereplő árcsökkentést hajtott végre a töltőállomásokon. Ezt követően a MOL is csatlakozott az ármérséklésekhez. Így a nagy hálózatoknál egységesen alacsonyabb árak jelentek meg. Jelenleg a legolcsóbb normál benzint a Rompetrol kínálja, 9,32 lejért literenként. Még a legkedvezőbb dízelára és a Szokár hálózatában található, ahol 1 liter gázolaj 10,57 lejbe kerül. A MOL a normál benzinárát 9,42 lejre, a normál dízelét pedig 10,63 lejre csökkentette. Eltűntek Nagyvárad utcáiról a jótékonysági ruhagyűjtésre szolgáló konténerek. Már csak a TechCycle feliratú gyűjtőedények maradtak meg. A háttérben azonban nem a jótékonysági gyűjtés megszüntetése, hanem elsősorban az Európai Unió új hulladékgazdálkodási szabályai állnak. Az új előírások értelmében a lakossági textil hulladék elkülönített begyűjtéséről az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk a közszolgáltatási rendszer keretében. Nagyváradon ezt a feladatot a város szerződéses köztisztasági szolgáltatója, a Rervest látja el. Az utcákon található TechCycle konténerekben összegyűjtött textil hulladékot a szortírozást követően a Rervest veszi át a közszolgáltatási rendszer részeként. Aki mindenképp jótékony célra szeretné felajánlani ruhaneműit, az megteheti például a Caritas Katolika segélyszervezetnél. Itt továbbra is fogadnak ruhaadományokat. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket szigorúan büntetik, közölte a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese. Mihály Uka kijelentette, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a dolgozók védelmére. Biztosítaniuk kell személyenként 2 és 4 liter közötti ásványvizet, a megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést.
2: Plusz FM időjárás. Jelentés.
4: A mai napon is folytatódik a kánikula, napközben 34-35, éjjel pedig 21-22 fokot mérhetünk. A szél mérsékelt marad, az UV-sugárzás pedig extrém erős. Csapadékra nem kell számítani, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő helyenként. Fronthatás pedig jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: A Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozások lépnek életbe a városban. Augusztus 10-e és 24-e között forgalomkorlátozás lesz érvényben a Nagyvásár téren, december 1 tér, a Kossuth, azaz Independence utca és a Zárdan, azaz Mihály Vitézul utca közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos lesz balra kanyarodni a Zárda utcára, a gépjárművezetőknek egyenesen a Kossuth utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideig ingyenes közúti jelzéseket. Emellett augusztus 10-e és október 10-e között forgalomkorlátozások lépnek életbe a Stefáncselmáre sugárút és a Milkovolói utca térségében is. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként. Nemek szokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
2: És most élőben.

0: hosszabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Folytatódik a Sláger Plusz, és folytatódik a nyár, hiszen még azért benne vagyunk, ez az utolsó hónap. 2026. augusztus 10-e, hétfő van, nem szeretem nap, tartsatok velem, és akkor minden rendben lesz. Ez már a Sláger Plusz második órája, a stúdióban a mikrofonnál pedig továbbra is Kessérű Tomi. Ebben az órában is fontos infókkal, helyi aktualitásokkal, illetve egy újabb érdekességgel. Képzeljétek el, betiltották az új Múmia film plakátját, jelen pillanatban áll a váll az Egyesült Királyságban. Hogy ennek mi az oka? No, hát azt is elmondom nem sokára, most pedig már is pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

slágerek. Ez a Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

A Sláger Plusz második órájában is hozom nektek a fontos infókat. Július 31-től módosult a nagyváradi T8-as autóbusz útvonala, közölte a nagyváradi helyi közlekedési vállalat az OTL-é. Az utasok kérésére a járat végállomását meghosszabbították. Az autóbusz ezentúl nem az Olaszi parknál, hanem a Praj György, azaz Berzei utcán, a stadion melletti villamos megállónál fordul vissza. Változik az Olaszi park megállóhelye is a Gosdú tér felé közlekedő járatok esetében. A megállót a Temető utcáról az Olimpiáidé utcára a villamos megállóhoz helyezik át. Az OTL-é tájékoztatása szerint a módosításokat az utasok visszajelzései alapján vezették be, úgyhogy nem megszokásból közlekedjetek, mondom ezt a tömegközlekedőknek természetesen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, én pedig kísérlek benneteket slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.

Nagyváradi Rádió nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad. Let's get it started in here.

0: virágba borulunk itt a Sláger Pluszban a folytatásban, ugyanis négy virágkocsi, ünnepi kenyérszentelés, színházi és néptánc előadások, gyermekprogramok, könyvbemutató és koncertek várják az érdeklődőket augusztus 20-a és 22-e között a nagyváradi Magyar Kulturális Napokon. A szervezők a Visitor EDN és a nagyváradi polgármesteri hivatal által kiadott közlemény szerint az esemény sorozat célja, hogy a különböző közösségek tagjai közelebbről megismerhessék a magyar hagyományokat és a kulturális örökséget, miközben erősödik a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és az együttélés kultúrája. Az idei rendezvény programjában színházi előadások, az új kenyér megáldása és megszentelése, könyvbemutató, gyermekfoglalkozások, néptánc bemutatók, valamint könnyű és komoly zenei koncertek szerepelnek. A program egyik leglátványosabb eleme idén is a debreceni virágkarneváról érkező virágkocsi kiállítása. Mindez tehát augusztus 20-a és 22-e között a nagyváradi Magyar Kulturális Napokon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zárjá proszekót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos test minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
4: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
5: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
6: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
5: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
7: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
8: Hú, ez a fal túl szép lett.
9: Hogy érted, hogy túl szép?
8: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
9: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
8: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
9: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
10: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
11: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
12: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
13: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
12: A sztár fellépők között

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: És most vissza a zenéhez!
7: Slágerek és magyar kedvencek, ezekkel megyünk tovább itt a Pluszon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Plusz második órájában, aztán pedig az óra második felében majd hozom nektek az új Múmia film félelmetes plakátját, amit már be is tiltottak, hogy pontosan mi a probléma vele, az kiderül nem sokára.
6: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon!
8: Ez a Plusz, ez a...

0: FM.
1: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

Sláger plusz második órájában járunk, és akkor ismét téma a folytatásban, méghozzá a filmes világból egy egészen érdekes sztori és történet. Komoly botrány robbant ki ugyanis az új Múmia film körül. Több országban betiltották a hivatalos plakátot, mert a hatóságok szerint túlzottan félelmetes és alkalmatlan közterületi megjelenítésre. A poszteren a film főszereplője extrém módon torzított, mumifikált arccal látható, ami több bejelentést is kiváltott, főleg szülőktől, akik szerint a kép ijesztő a gyerekek számára. Egyébként mindez az Egyesült Királyságban pattant ki. A tiltás nem csak egy-egy várost érint, az egyik cikk szerint több európai országban is levették a plakátot a busz megállókból, a metrókból és a bevásárlóközpontokból. A forgalmazó azt mondja, hogy a poszter a film hangulatát tükrözi, és nem szánták sokkolónak, de elfogadják a döntést, és új, visszafogottabb kreatívot készítenek. A botrány ugyanakkor jót is tett a filmnek. A közösségi médiában pillanatok alatt virálissá vált a betiltott plakát, és sokan éppen emiatt kezdtek el érdeklődni a premier iránt. A stúdió szerint a tiltás nem befolyásolja a bemutatót, de a marketinget mindenképpen át kell alakítani. Megnéztem én is a plakátot, hát elképzelhető, hogy tényleg túlzás egy picikét, ha mondjuk gyerekek is látják, akkor azért itt el kell ezen gondolkozni. Ugyanakkor az is eszembe jutott, hogy milyen jó kis gerilla marketing fogás volt ez, hiszen a figyelem most így minden irányból, ugye az új Múmia filmre irányult és terelődött, úgyhogy hát ha ez valóban egy ilyen jellegű lépés volt, akkor le a kalappal a szakemberek előtt. Kíváncsian várjuk egyébként a filmet, közben meg pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek, ezek kevésbé félelmetesek természetesen, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek 0-tól 100 éves korig.

0: ez volt kérem szépen a Sláger Plusz második órája hétfőn 2026. augusztus 10-én. Jó rádiózást, nagyon szép napot és nagyon király nyarat kívánunk nektek. A folytatásban már Ábrahám Miklós kollégám vár benneteket. Jönnek ugyanis a Plusz FM legfrissebb és legfontosabb információi. A hírek természetesen, aztán pedig indul a Sláger Plusz harmadik felvonása. Már is mutatom nektek, hogy melyik dallal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elita szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
5: Ne ülj, mint Don a trónon! Itt a segítség, Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer Furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem

0: Az új, magasabb díjszabást csak október 1-től alkalmazzák Romániában. A személyautók és a tehergépjárművek tulajdonosai pedig eltérő módon fizetnek majd. A könnyebb járműveknél megmarad az időalapú útdíj. A 3,5 tonna feletti áruszállító járműveknél viszont a Torró keretében már a megtett út alapján számolják ki a fizetendő összeget. A román elektronikus útdíjszedési rendszer következő fejlesztési szakasza már 2027-re esik. Bevezetésének menetrendje az elmúlt hónapokban többször is változott. Az eredeti tervek szerint az új szabályoknak már idén életbe kellett volna lépniük. Ezt a határidőt előbb július 1-jére, majd újabb halasztással október 1-jére módosították. A helyreállítási forrásokból elkülönített összeg kimerüléséig ingyenes marad az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása. Az erről szóló határozatot a napokban fogadta el a kormány. Az indoklás szerint az intézkedés célja az, hogy az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása az országos helyreállítási terv végrehajtásának teljes időtartama alatt a 173-as mérföldkő teljesítése után is ingyenes maradjon az elkülönített összeg keretéig, de legkésőbb augusztus 29-ig. A kabinet közleménye szerint költségvetési forrásokat nem különítenek el erre a célra. A mesterséges intelligencia néhány év alatt a munkafelületekről és keresőmezőkből átcsúszott a személyes élet sokkal érzékenyebb részeibe is. Az emberek ma már EMI rendszerektől kérnek segítséget egy döntés átgondolásához, egy konfliktus megértéséhez, vagy ahhoz, hogyan lehetne nyugodtabban megfogalmazni valamit, amit élőben nehéz kimondani. Innen nézve már kevésbé meglepő, hogy egy kolozsvári egyetemistákból álló csapat éppen a párkapcsolati kommunikációra kezdett EMI alapú alkalmazást fejleszteni. A NABU elnevezésű alkalmazás napi kérdésekkel és személyre szabott ajánlásokkal működik. A párok közös kérdéseket kapnak, az egyéni felhasználók pedig kommunikációs és önismereti gyakorlatként használhatják. Mivel a NABU nem orvosi eszközként működik, az általa érzékelt állapotokból nem készít diagnózist.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon is folytatódik a kánikula, napközben 34-35, éjjel pedig 21-22 fokot mérhetünk. A szél mérsékelt marad, az UV-sugárzás pedig extrém erős. Csapadékra nem kell számítani, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő helyenként. Fronthatás pedig jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: A Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozások lépnek életbe a városban. Augusztus 10-e és 24-e között forgalomkorlátozás lesz érvényben a Nagyvásár téren, December 1 tér, a Kossuth, azaz Independence utca és a Zárda, azaz Mihály Vitézul utca közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos lesz balra kanyarodni a Zárda utcára, a gépjárművezetőknek egyenesen a Kossuth utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Emellett augusztus 10-e és október 10-e között forgalomkorlátozások lépnek életbe a Stefáncsi-Amáres sugárút és a Milkovolói utca térségében is. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként. Nem megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Ez már a Sláger Plusz 3. órája, augusztus 10-én, hétfőn a kedvenc adótokon, a nyár hivatalos adójában, itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a fedélzeten, a mikrofonnál, aki áll a rendelkezésetekre, és aki vár benneteket nagyon sok szeretettel, az továbbra is Kesérű Tomi, méghozzá a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel is, illetve ebben az órában is egy érdekességgel. Hát korábban is beszámoltam már róla, de hát ha van, aki esetleg még nem hallotta és aktuális lehet, már a levegő a parlagfű indul a pollen szezon. Figyeljetek, füleljetek, és indul a 3. óra is itt a Sláger Pluszban.
1: Slágerek, magyar kedvencek,

Ez továbbra is a Plusz FM hétfőn és a Sláger Plusz harmadik órája. Megszavazták a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó országos stratégiát. A plénumi voks előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni, ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia program dokumentumnak minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Köszönöm a figyelmeteket. Megyünk tovább, nem sokára ismét hozok majd nektek egy infót, de közben azért pörgetem a slágereket és a magyar kedvenceket is, oké? Okay?

0: No, már is itt vagyok, és akkor ahogyan ígértem, ugye informállak benneteket továbbra is itt a Plusz FM-en a slágerek és magyar kedvencek között. Sajnos siralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Júniusban 8,6%-kal kevesebb pénzt hagytunk a benzinkutaknál, mint egy évvel korábban. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy az idei év első felében 5,6%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. A naptár hatástól megtisztított adatok szerint az élelmiszerek, italok és dohányárú kiskereskedelmi forgalma 4,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A nem élelmiszer jellegű termékeké 7,5%, az üzemanyagoké pedig 2,6%-kal. Összességében a hazai kiskereskedelem forgalma 1,2%-kal csökkent.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: Hú, ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig

0: Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sörára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Most Sláger Plusz harmadik órájában is lesz miről beszélgetnünk, hiszen ugye már a levegőben a parlagfű, elindult a pollen szezon, úgyhogy az allergiások mindenképpen figyeljenek. Kitartást kívánok, és természetesen jó egészséget slágerekkel és magyar kedvencekkel.
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Plusz ez a Plusz

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Szuper hétfőt kívánok nektek itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Hát kérem szépen, hivatalosan is elindult a parlagfű szezon, erről már korábban én is beszámoltam, de hát ha vannak olyanok, akik nem hallották és érintettek a témában. És a pollen koncentráció már most mérhető a levegőben, mondják a szakemberek, akik egyébként arra figyelmeztetnek, hogy az idei nyár extrém meleg, száraz időjárása különösen kedvez a parlagfű növekedésének, ezért a következő hetekben gyors emelkedés várható. A pollen szint jelenleg még közepes, de a meteorológiai előrejelzések alapján hamarosan elérheti a magas kategóriát. A parlagfű az egyik legerősebb allergén. A tünetek között szerepel a szembiszketés, az orrfolyás, a tüsszögés, a köhögés és a légzési nehézség. Az allergiásoknak már most érdemes elkezdeni a gyógyszerek szedését, mert a szezon elején könnyebb megelőzni a súlyos panaszokat. A szakértők azt javasolják, hogy a reggeli órákban kerüljük a szabadtéri sportot, és a ruhákat ne a szabadban szárítsuk, mert a pollen könnyen megtapad. A parlagfű szezon általában augusztusban tetőzik, és egészen októberig tarthat. A mostani korai megjelenés egyébként azt jelzi, hogy idén sajnos hosszabb és intenzívebb időszakra kell készülni. Jó egészséget kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, és figyeljetek oda az intőjelekre. A slágerekre és a magyar kedvencekre is természetesen, amelyek meg hát jól hatnak az egészségre.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: itt a Plusz FM-en továbbra is gondoskodunk arról, hogy nektek még szuperebb legyen a napotok, és hogy ne unatkozzatok. Ez a Sláger Plusz természetesen, aminek a harmadik óráját is zárjuk. Itt az idő, jönnek a ropogós infók, a friss hírek, ebben a mai napon Ábrahám Miklós kollégám lesz a segítségünkre. Még mielőtt viszont átadnám neki a stúdiót, azért megmutatom, hogy melyik lesz az a kedvenc, amivel a következő óra a negyedik etap startol. Figyeljetek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, T-Deni, s még sorolhat.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.

0: 31-ig a 19 és 23 óra közötti idősávban kerülhet sor, amennyiben az ország nem képes saját termelésből vagy importból fedezni az energiaszükségletet. A Transelektrikának 24 órával korábban értesítenie kell az érintett vállalatokat az energiamennyiség korlátozásáról vagy teljes lekapcsolásáról. A lekapcsolható fogyasztók engedélyezett listáján kizárólag nagyipari fogyasztók szerepelnek. A lakossági fogyasztók energiaellátása zavartalan marad. 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást a rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt. Derül ki a Román Vízügyi Igazgatóság adataiból. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyámc, ahol 39, illetve 30 településen korlátozzák a vízellátást. Emellett 92 olyan települést is érint a vízhiány, ahol a lakosság kutakból jut vízhez. Többségük Botoshány megyében található. A vízügy szerint az ország több hagyományosan aszálynak kitett térségében van vízhiány. Ilyen a Körösvidék, Olténia, Moldva és Muténia vízgyűjtő területe. Több településen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, de van, ahol már harmadfokú korlátozás van érvényben. Az első fokozat figyelmeztető jellegű, a második már konkrét korlátozásokat jelent, a harmadik pedig korlátozott üzemű vízellátást. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének adataiból. Idehaza 1,01 kg az egy év alatt hektáronként felhasznált vegyszerek átlagos mennyisége. Ennél két tagállamban, Svédországban és Bulgáriában kisebb a felhasználás. 2021-ben még mi voltunk az utolsók a vegyszerezés tekintetében. Hektáronként mindössze 0,6 kg gyomirtót használtak a gazdálkodók. A termelők leginkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban a mezőgazdaságban még mindig 6x7-szer annyi gyomirtót alkalmaznak hektáronként, mint Romániában.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon is folytatódik a kánikula, napközben 34-35, éjjel pedig 21-22 fokot mérhetünk. A szél mérsékelt marad, az UV-sugárzás pedig extrém erős. Csapadékra nem kell számítani, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő helyenként. Fronthatás pedig jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: A Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozások lépnek életbe a városban. Augusztus 10-e és 24-e között forgalomkorlátozás lesz érvényben a Nagyvásár téren, december 1 tér, a Kossuth, azaz Independence utca és a Zárdan, azaz Mihály Vitézul utca közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos lesz balra kanyarodni a Zárda utcára, a gépjárművezetőknek egyenesen a Kossuth utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Emellett augusztus 10-e és október 10-e között forgalomkorlátozások lépnek életbe a Stefáncselmáre sugárút és a Milkovolói utca térségében is. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként. Nemek szokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: További jó rádiózást és nagyon kellemes hétfői napot kívánok nektek. 2026. augusztus 10-én ti a Plusz FM-et választottátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és a Sláger Pluszt, aminek a negyedik, az utolsó felvonása az utolsó órája indul. A mikrofonnál még ebben a 60 percben is kísérjük, Tomi. Hát unatkozni nem hagylak benneteket természetesen. Szó lesz majd arról, hogy ittas vezetésen kaptak egy férfit, aki éppen a rendőrségre tartott, hogy kihallgassák ittas vezetés miatt. Mindez egyébként Magyarországon Gödöllőn történt. Egészen szürreális a sztori, úgyhogy tartsatok velem mindenképpen. Aztán jönnek még mindig helyi infók, fontos hírek is, valamint hát nem hiányozhatnak a kedvencek, úgyhogy csapjunk bele az órába.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

2026. augusztus 10-én hétfőn a Pluszon a Sláger Plusz 4. órájában vagyunk, kérem szépen. No hát a teljesítést követő 60 napon belül szabadidővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte, derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha a 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak. Köszi a figyelmet! Mi is nyomjuk tovább az ipart, nem tudom, vannak-e még olyanok, akik velem együtt melóznak jelen pillanatban. Ha igen, akkor kitartást kívánok nektek, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: És még egy fontos info itt a Pluszon, a Sláger Pluszban. Augusztus 17-én délelőtt 10 órakor indul ugyanis a jelentkezés a 2026-os országos Lombik programba, amely a gyermekvállalás előtt álló párokat és egyedülálló nőket támogatja a mesterséges megtermékenyítési eljárások finanszírozásában. A munkaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a jelentkezési dossziékat kizárólag online lehet benyújtani november 15-ig. A kérelmeket az erre a célra a létrehozott platformon kell feltölteni. A programra házaspárok, élettársi kapcsolatban élő párok, valamint egyedülálló nők is jelentkezhetnek. A jogosultság feltétele, hogy a pár legalább egyik tagja, illetve az egyedülálló jelentkező román állampolgár legyen és romániai lakóhelyen rendelkezzen. Emellett minden jelentkezőnek biztosítottnak kell lennie a román állami egészségbiztosítási rendszerben. Augusztus 17-én tehát 10 órakor indul a jelentkezés a 2026-os országos Lombik programba. Akik érintettek a témában, azok erről ne feledkezzenek meg. Ti meg a jó zenékről, mindjárt folytatjuk a Pluszon a Sláger Pluszt.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni. A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
2: Hú, ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
6: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sörára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Hát szerintem minden autós tudja, hogy ha valaki fogyasztott alkoholt, akkor nem szabad vezetnie. Hát Magyarországon, Gödöllőn sajnos nem így történt, hiszen hozok majd egy szürreális sztorit azzal kapcsolatban, hogy ittas vezetésen kaptak egy férfit, aki éppen a rendőrségre ment, amiatt, hogy kihallgassák ittas vezetés miatt. Érdekes a sztori, várlak benneteket, és közben pedig megyünk tovább méghozzá a legnagyobb kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

harmadik órájában hozom nektek a mai nap legszürreálisabb történetét Magyarországról. Gödöllőn ittas vezetés miatt állítottak elő egy sofőrt, miután a rendőrök igazoltatás közben észlelték, hogy a férfi alkoholos befolyásoltság alatt ülhetett volán mögé. A helyszínen elvégzett ellenőrzés megerősítette a gyanút, ezért a sofőrt azonnal előállították, és a gödöllői rendőrkapitányságra vitték kihallgatásra. A cikk szerint a rendőrség továbbra is kiemelten kezeli az ittas vezetés elleni fellépést, mert a nyári időszakban különösen sok a baleset, és ezek jelentős része alkoholhoz köthető. A hatóságok hangsúlyozzák, már kis mennyiségű alkohol is lassítja a reakcióidőt, rontja a koncentrációt és komoly kockázatot jelent a közlekedésben. Ugye hát a sztori apropója egyébként az, hogy az ittas vezetésen kapott pasi az éppen a rendőrségre tartott, hogy kihallgassák ittas vezetés miatt, amit hát ő korábban is elkövetett már. A sofőr ellen természetesen büntető eljárás indult, és a rendőrség folyamatosan hívja fel a figyelmet arra, hogy az ittas vezetés zéró tolerancia alá esik Magyarországon. Aki ittasan ül volán mögé, ugye nem csak a saját életét, hanem másokét is veszélybe sodorja, ez pedig nem csak ott probléma, hanem akár nálunk is, úgyhogy ezeket a szabályokat be kell tartania mindenkinek. Ha bárki mondjuk nagy nyári kánikulában akár csak egy pohár sört is fogyasztott, már nem szabad autót vezetnie. Ez nagyon fontos, hiszen ugye hát nem csak arról van szó, hogy szabályt sért az ember, hanem amint hallhattuk, ugye saját és mások testi épségét is veszélyeztetheti. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ha ti is szabálykövetőek vagytok, legyen ez a gödöllői példa egy intőjel ebben a tekintetben. Jó utat kívánok mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel, már is megyünk tovább itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: És kérem szépen, itt a mai műszak vége. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket az elmúlt 4 órában. Itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban természetesen. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek, és holnap is ugyanebben az időpontban várlak majd benneteket. Remélem, hogy együtt rádiózunk kedden is. A folytatásban friss infók, ropogós hírek Ábrahám Miklóstól, aztán indul egy újabb zenei óra. Én pedig hát ezzel meg is ragadom az alkalmat, és el is köszönök tőletek. További jó rádiózást kívánok slágerekkel és magyar kedvencekkel. Hello mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább 2 csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
4: Nyári akció a Jani kaucsuknál!
5: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
6: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: 3 hét folyamatos drágulás után végre mérséklődtek az üzemanyagárak. Nagyvárad utcáiról eltűntek a jótékonysági ruhagyűjtésre szolgáló konténerek. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket. A jogsértéseket szigorúan büntetik. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei.

0: 9,42 lejre, a normál dízelét pedig 10,63 lejre csökkentette. Eltűntek Nagyvárad utcáiról a jótékonysági ruhagyűjtésre szolgáló konténerek. Már csak a TechCycle feliratú gyűjtőedények maradtak meg. A háttérben azonban nem a jótékonysági gyűjtés megszüntetése, hanem elsősorban az Európai Unió új hulladékgazdálkodási szabályai állnak. Az új előírások értelmében a lakossági textil hulladék elkülönített begyűjtéséről az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk a közszolgáltatási rendszer keretében. Nagyváradon ezt a feladatot a város szerződéses köztisztasági szolgáltatója, a Rerveszt látja el. Az utcákon található TechCycle konténerekben összegyűjtött textil hulladékot a szortírozást követően a Rerveszt veszi át a közszolgáltatási rendszer részeként. Aki mindenképp jótékony célra szeretné felajánlani ruhaneműit, az megteheti például a Caritas Katolika segélyszervezetnél. Itt továbbra is fogadnak ruhaadományokat. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket szigorúan büntetik, közölte a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese. Mihály Uka kijelentette, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a dolgozók védelmére. Biztosítaniuk kell személyenként 2 és 4 liter közötti ásványvizet, a megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Bár az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindul, az új, magasabb díjszabást csak október 1-től alkalmazzák Romániában. Augusztus végéig biztosított az ingyenes SME-i kiállítása. Visszatérő konfliktusaiktól segít a pároknak megszabadulni egy Kolozsváron kidolgozott EMI alkalmazás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindul, az új, magasabb díjszabást csak október 1-től alkalmazzák Romániában. A személyautók és a tehergépjárművek tulajdonosai pedig eltérő módon fizetnek majd. A könnyebb járműveknél megmarad az időalapú útdíj. A 3,5 tonna feletti áruszállító járműveknél viszont a torró keretében már a megtett út alapján számolják ki a fizetendő összeget.

0: kő teljesítése után is ingyenes maradjon az elkülönített összeg keretéig, de legkésőbb augusztus 29-éig. A kabinet közleménye szerint költségvetési forrásokat nem különítenek el erre a célra. A mesterséges intelligencia néhány év alatt a munkafelületekről és keresőmezőkből átcsúszott a személyes élet sokkal érzékenyebb részeibe is. Az emberek ma már EMI rendszerektől kérnek segítséget egy döntés átgondolásához, egy konfliktus megértéséhez, vagy ahhoz, hogyan lehetne nyugodtabban megfogalmazni valamit, amit élőben nehéz kimondani. Innen nézve már kevésbé meglepő, hogy egy kolozsvári egyetemistákból álló csapat éppen a párkapcsolati kommunikációra kezdett EMI alapú alkalmazást fejleszteni. A NABU elnevezésű alkalmazás napi kérdésekkel és személyre szabott ajánlásokkal működik. A párok közös kérdéseket kapnak, az egyéni felhasználók pedig kommunikációs és önismereti gyakorlatként használhatják. Mivel a NABU nem orvosi eszközként működik, az általa érzékelt állapotokból nem készít diagnózist.
1: És most Nagyváradról Nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
1: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en. Hey!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szükség esetén lekapcsolják a nagyipari fogyasztókat a villamos energiahálózatról. A rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyamc. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Balozsán kabinet felhatalmazta a villamos energiahálózatot üzemeltető Transelektrika vállalatot, hogy lekapcsolja a nagyipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Ilyen beavatkozása augusztus 31-ig a 19 és 23 óra közötti idősávban kerülhet sor, amennyiben az ország nem képes saját termelésből vagy importból fedezni az energiaszükségletet. A Transelektrikának 24 órával korábban értesítenie kell az érintett vállalatokat az energiamennyiség korlátozásáról vagy teljes kapcsolásáról. A lekapcsolható fogyasztók engedélyezett listáján kizárólag nagyipari fogyasztók szerepelnek. A lakossági fogyasztók energiaellátása zavartalan marad. 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást a rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt. Derül ki a Román Vízügyi Igazgatóság adataiból. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyamc, ahol 39, illetve 30 településen korlátozzák a vízellátást. Emellett 92 olyan települést is érint a vízhiány, ahol a lakosság kutakból jut vízhez. Többségük Botoshány megyében található. A vízügy szerint az ország több hagyományosan aszálynak kitett térségében van vízhiány. Ilyen a Körösvidék, Olténia, Moldva és Muténia vízgyűjtő területe. Több településen elsőfokú vízkorlát

0: Inkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban a mezőgazdaságban még mindig 6-7-szer annyi gyomirtót alkalmaznak hektáronként, mint Romániában.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 3 hét folyamatos drágulás után végre mérséklődtek az üzemanyagárak. Nagyvárad utcáiról eltűntek a jótékonysági ruhagyűjtésre szolgáló konténerek. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket. A jogsértéseket szigorúan büntetik. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 3 hét folyamatos drágulás után végre mérséklődtek az üzemanyagárak. A benzin literenként 15, a gázolaj pedig 20 banival lett olcsóbb a legtöbb nagy üzemanyagforgalmazónál. Az Ekonomédia összesítése szerint a hétvégén valamennyi jelentős piaci szereplő árcsökkentést hajtott végre a töltőállomásokon. Ezt követően a MOL is csatlakozott az ármérséklésekhez. Így a nagy hálózatoknál egységesen alacsonyabb árak jelentek meg. Jelenleg a legolcsóbb normál benzint a Rompetrol kínálja, 9,32 lejért literenként. Még a legkedvezőbb dízelára Petrom és a Szokár hálózatában található, ahol 1 liter gázolaj 10,57 lejbe kerül. A MOL a normál benzinárát 9,42 lejre, a normál dízelét pedig 10,63 lejre csökkentette. Eltűntek Nagyvárad utcáiról a jótékonysági ruhagyűjtésre szolgáló konténerek. Már csak a TechCycle feliratú gyűjtőedények maradtak meg. A háttérben azonban nem a jótékonysági gyűjtés megszüntetése, hanem elsősorban az Európai Unió új hulladékgazdálkodási szabályai állnak. Az új előírások értelmében a lakossági textil hulladék elkülönített begyűjtéséről az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk a közszolgáltatási rendszer keretében. Nagyváradon ezt a feladatot a város szerződéses köztisztasági szolgáltatója, a Rerveszt látja el. Az utcákon található TechCycle konténerekben összegyűjtött textil hulladékot a szortírozást követően a Rerveszt veszi át a közszolgáltatási rendszer részeként. Aki mindenképp jótékony célra szeretné felajánlani ruhaneműit, az megteheti például a Caritas Katolika segélyszervezetnél. Itt

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Már az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindul. Az új, magasabb díjszabást csak október 1-től alkalmazzák Romániában. Augusztus végéig biztosított az ingyenes SME-i kiállítása. Visszatérő konfliktusaiktól segít a pároknak megszabadulni egy Kolozsváron kidolgozott EMI alkalmazás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Már az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindul, az új, magasabb díjszabást csak október 1-től alkalmazzák Romániában. A személyautók és a tehergépjárművek tulajdonosai pedig eltérő módon fizetnek majd. A könnyebb járműveknél megmarad az időalapú útdíj. A 3,5 tonna feletti áruszállító járműveknél viszont a torró keretében már a megtett út alapján számolják ki a fizetendő összeget. A román elektronikus útdíjszedési rendszer következő fejlesztési szakasza már 2027-re esik. Bevezetésének menetrendje az hónapokban többször is változott. Az eredeti tervek szerint az új szabályoknak már idén életbe kellett volna lépniük. Ezt a határidőt előbb július 1-ére, majd újabb halasztással október 1-ére módosították. A helyreállítási forrásokból elkülönített összeg kimerüléséig ingyenes marad az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása. Az erről szóló határozatot a napokban fogadta el a kormány. Az indoklás szerint az intézkedés célja az, hogy az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása az országos helyreállítási terv végrehajtásának teljes időtartama alatt a 173-as mérföldkő teljesítése után is ingyenes maradjon az elkülönített összeg keretéig, de legkésőbb augusztus 29-éig. A kabinet közleménye szerint költségvetési forrásokat nem különítenek el erre a célra. A mesterséges intelligencia néhány év alatt a munkafelületekről és keresőmezőkből átcsúszott a személyes élet sokkal érzékenyebb részeibe is. Az emberek ma már EMI rendszerektől kérnek segítséget egy döntés átgondolásához, egy konfliktus megértéséhez, vagy ahhoz, hogyan lehetne nyugodtabban megfogalmazni valamit, amit élőben nehéz kimondani. Innen nézve már kevésbé meglepő, hogy egy kolozsvári egyetemistákból álló csapat éppen a párkapcsolati kommunikációra kezdett EMI alapú alkalmazást fejleszteni. A NABU elnevezésű alkalmazás napi kérdésekkel és személyre ajánlásokkal működik. A párok közös kérdéseket kapnak, az egyéni felhasználók pedig kommunikációs és önismereti gyakorlatként használhatják. Mivel a NABU nem orvosi eszközként működik, az általa érzékelt állapotokból nem készít diagnózist.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz FM.

Szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szükség esetén lekapcsolják a nagyipari fogyasztókat a villamos energia hálózatról. A rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyamc. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Balozsán kabinet felhatalmazta a villamos energiahálózatot üzemeltető Transelektrika vállalatot, hogy lekapcsolja a nagyipari fogyasztókat, amennyiben az ország energetikai egyensúlyának megtartása ezt szükségessé teszi. Ilyen beavatkozása augusztus 31-ig a 19 és 23 óra közötti idősávban kerülhet sor, amennyiben az ország nem képes saját termelésből vagy importból fedezni az energiaszükségletet. A Transelektrikának 24 órával korábban értesítenie kell az érintett vállalatokat az energiamennyiség korlátozásáról vagy teljes lekapcsolásáról. A lekapcsolható fogyasztók engedélyezett listáján kizárólag nagyipari fogyasztók szerepelnek. A lakossági fogyasztók energiaellátása zavartalan marad. 14 megye 133 településén korlátozzák a vezetékes vízellátást a rendelkezésre álló vízkészletek csökkenése miatt. Derül ki a Román Vízügyi Igazgatóság adataiból. A leginkább érintett megyék Bihar és Nyamc, ahol 39, illetve 30 településen korlátozzák a vízellátást. Emellett 92 olyan települést is érint a vízhiány, ahol a lakosság kutakból jut vízhez. Többségük Botoshány megyében található. A Vízügy szerint az ország több hagyományosan aszálynak kitett térségében van vízhiány. Ilyen a Körösvidék, Olténia, Moldva és Muténia vízgyűjtő területe. Több településen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, de van, ahol már harmadfokú korlátozás van érvényben. Az első fokozat figyelmeztető jellegű, a második már konkrét korlátozásokat jelent, a harmadik pedig korlátozott üzemű vízellátást. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének adataiból. Idehaza 1,01 kg az egy év alatt hektáronként felhasznált vegyszerek átlagos mennyisége. Ennél két tagállamban, Svédországban és Bulgáriában kisebb a felhasználás. 2021-ben még mi voltunk az utolsók a vegyszerezés tekintetében. Hektáronként mindössze 0,6 kg gyomirtót használtak a gazdálkodók. A termelők leginkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban a mezőgazdaságban még mindig 6-7-szer annyi gyomirtót alkalmaznak hektáronként, mint Romániában.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

nagyváradi hőségben igazi felüdülés. Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész nyáron
0: szóljon a
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek,
2: Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 3 hét folyamatos drágulás után végre mérséklődtek az üzemanyagárak. Nagyvárad utcáiról eltűntek a jótékonysági ruhagyűjtésre szolgáló konténerek. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket. A jogsértéseket szigorúan büntetik. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 3 hét folyamatos drágulás után végre mérséklődtek az üzemanyagárak. A benzin literenként 15, a gázolaj pedig 20 banival lett olcsóbb a legtöbb nagy üzemanyagforgalmazónál. Az Ekonomédia összesítése szerint a hétvégén valamennyi jelentős piaci szereplő árcsökkentést hajtott végre a töltőállomásokon. Ezt követően a MOL is csatlakozott az ármérséklésekhez. Így a nagy hálózatoknál egységesen alacsonyabb árak jelentek meg. Jelenleg a legolcsóbb normál benzint a Rompetrol kínálja, 9,32 lejért literenként. Még a legkedvezőbb dízelára Petrom és a Szokár hálózatában található, ahol 1 liter gázolaj 10,57 lejbe kerül. A MOL a normál benzinárát 9,42 lejre, a normál dízelét pedig 10,63 lejre csökkentette. Eltűntek Nagyvárad utcáiról a jótékonysági ruhagyűjtésre szolgáló konténerek. Már csak a TechCycle feliratú gyűjtőedények maradtak meg. A háttérben azonban nem a jótékonysági gyűjtés megszüntetése, hanem elsősorban az Európai Unió új hulladékgazdálkodási szabályai állnak. Az új előírások értelmében a lakossági textil hulladék elkülönített begyűjtéséről az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk a közszolgáltatási rendszer keretében. Nagyváradon ezt a feladatot a város szerződéses köztisztasági szolgáltatója, a RERVEST látja el. Az utcákon található TechCycle konténerekben összegyűjtött textil hulladékot a szortírozást követően a RERVEST veszi át a közszolgáltatási rendszer részeként. Aki mindenképp jótékony célra szeretné felajánlani ruhaneműit, az megteheti például a Caritas Katolika segélyszervezetnél. Itt továbbra is fogadnak ruhaadományokat. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket szigorúan büntetik, közölte a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese. Mihály Uká kijelentette, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a dolgozók védelmére. Biztosítaniuk kell személyenként 2 és 4 liter közötti ásványvizet, a megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Cinderella cut it up one time.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Már az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindul. Az új, magasabb díjszabást csak október 1-től alkalmazzák Romániában. Augusztus végéig biztosított az ingyenes SME kiállítása. Visszatérő konfliktusaiktól segít a pároknak megszabadulni egy Kolozsváron kidolgozott EMI alkalmazás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Már az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindul, az új, magasabb díjszabást csak október 1-től alkalmazzák Romániában. A személyautók és a tehergépjárművek tulajdonosai pedig eltérő módon fizetnek majd. A könnyebb járműveknél megmarad az időalapú útdíj. A 3,5 tonna feletti áruszállító járműveknél viszont a Torró keretében már a megtett út alapján számolják ki a fizetendő összeget. A román elektronikus útdíjszedési rendszer következő fejlesztési szakasza már 2027-re esik. Bevezetésének menetrendje az hónapokban többször is változott. Az eredeti tervek szerint az új szabályoknak már idén életbe kellett volna lépniük. Ezt a határidőt előbb július 1-jére, majd újabb halasztással október 1-jére módosították. A helyreállítási forrásokból elkülönített összeg kimerüléséig ingyenes marad az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása. Az erről szóló határozatot a napokban fogadta el a kormány. Az indoklás szerint az intézkedés célja az, hogy az első elektronikus személyi igazolvány kiállítása az országos helyreállítási terv végrehajtásának teljes időtartama alatt a 173-as mérföldkő teljesítése után is ingyenes maradjon az elkülönített összeg keretéig, de legkésőbb augusztus 29-ig. A kabinet közleménye szerint költségvetési forrásokat nem különítenek el erre a célra. A mesterséges intelligencia néhány év alatt a munkafelületekről és keresőmezőkből átcsúszott a személyes élet sokkal érzékenyebb részeibe is. Az emberek ma már EMI rendszerektől kérnek segítséget egy döntés átgondolásához, egy konfliktus megértéséhez, vagy ahhoz, hogyan lehetne nyugodtabban megfogalmazni valamit, amit élőben nehéz kimondani. Innen nézve már kevésbé meglepő, hogy egy kolozsvári egyetemistákból álló csapat éppen a párkapcsolati kommunikációra kezdett EMI alapú alkalmazást fejleszteni. A NABU elnevezésű alkalmazás napi kérdésekkel és személyre szabott ajánlásokkal működik. A párok közös kérdéseket kapnak, az egyéni felhasználók pedig kommunikációs és önismereti gyakorlatként használhatják. Mivel a NABU nem orvosi eszközként működik, az általa érzékelt állapotokból nem készít diagnózist.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.